Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Napot és hetet kezdünk. Ez június és az első fél év utolsó hétfője. De attól még ugyanúgy hétfő lesz. És a szokásos jó kívánság ma sem árt. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, hétkezdésük tűrhető. Jó reggelt!

Lee Bryce és Soul, 6 óra 6 perc van, hétfő június 29-e, ugye foci világbajnokságot tekintve most már elkezdődött az egyenes kieséses szakasz, túl vagyunk a városünnepén, amúgy nem volt rossz, szerintem mindenki tudott szórakozni, sok mindenbe bele lehet kötni amúgy, de igazából nekem ez egyáltalán nem áll szándékomban, látom a vitákat, egyébként lehet, hogy hozzászólok, de megpróbálok semleges lenni, nem könnyű, hogy szokták ilyenkor mondani, mindenkinek igaza van, csak szerre, és egyáltalán nem új ez a vita, amikor bármiről is beszélnek, nem fontos, megvolt, jó volt, menjünk tovább.

Zara Larsson, Can't Tame Her, 6 óra 14 perc van, valami befejeződött, valami most kezdődik, valami folytatódik, a nyári meleg, a nyári forróság, és ha minden igaz, akkor az elmúlt napok sem voltak hűvösek, hogy finoman fogalmazzak, de úgy tűnik, hogy a mai nap lesz a csúcspont, 33 Celsius fok csapadék nélkül. Hónap után is maradnak a 30 Celsius fok fölötti csúcsértékek, 32 fok, 31 fok, de már jönnek a felhők, sőt a hónap, ma nem, de a hónapi nap folyamán igen, eső is bezavarhat, utána pedig elindul egyféle ilyen lehűlési folyamat, csütörtökre csak 29 fokot prognosztizálnak, péntekre, szombatra 25-öt, 21-et, és a hétvégén is. Jelen állás szerint változékonynak, akár csapadékosnak is mondható. Szóval megy tovább, nyár lehetne mondani. Biztos, hogy vannak ilyen vélemények, vannak olyan vélemények is ezzel a forrósággal kapcsolatosan. Látom, hőhullám, mi meghalunk, jaj, mi lesz, ilyen nem volt, meghal a bolygó, elpusztulunk, stb. Változott a klíma, ez tagadhatatlan, de azért láttam jópofa mémeket, hogy mutatják így 30 évvel ezelőtt a meteorológust a tévében, 29-33 fok, mondja, hogy meleg, de szép nyárias időnk lesz, és ugyanazokat a hőértékeket mutatják 2026-ban, mi meghalunk. Szóval én kaptam még el forró nyarakat, és túlírtuk. Szóval nyár van, emberek. Nem egészen értem most. Hóembert akarnak egyesek építeni? Nyár van. Forróság. Kánikula. Ez a szó, ezt nem ma találták fel. Igen, változik a klíma, de kicsit vegyünk vissza azért. Nem olyan veszélyes.

Tátraiben, de és a küszöbön túl, és ami a foci világbajnokságot illeti, ugye tegnap este gondolom azért sokan voltak a képernyők előtt, hiszen megkezdődött a legjobb 32-nek a csatája, az egyenes kieséses szakasz, és az első mérkőzésen már túl is vagyunk. Az utolsó pillanatban, de végül is, sőt, azt mondja, a hosszabbításban, már mindenki a 2x15 perces hosszabbításra készült, de a rendes játékidő hosszabbításában a végül is a kanadaiak belőtték a győztes gólt, ami a továbbjutást is jelentette. A legtöbb vélemény egybehangzó, hogy igen, ők érdemelték meg, ők támadtak többet, ők voltak a jobbak, igazságos eredmény született. Nyilván biztos vannak ellenvélemények is. Tény az, Dél-Afrika megy haza, Kanada pedig az ők szempontjukból óriási bravúr, ott vannak a legjobb 16 között. És folytatódik a mai napon, ami átmegy a holnapiba, három mérkőzéssel. Az első meccs az viszonylag normális időpontban van, ma este 8-kor. Brazília-Japán. Na, hát ezek a japánok, ezek vertek meg spanyolokat is, azt hiszem, és talán németeket is. Tudom, két nagy csapat tudnak meglepetést okozni. Brazília meg tudott csalódást okozni. Igaz, hogy annyi VB címet, ahányat a brazilok nyertek, egyetlen más nemzet sem mondhat el magáinak, de néha tényleg brilliroztak, máskor meg nagy égés volt a brazilok mutatványa, éppen ezért ígérkezik érdekesnek a ma esti mérkőzés, az első. Aztán 12:30-tól 23:30-kor. Fura időpont, de ez a hivatalos időpont, Németország, Paraguay, szerintem itt egyértelmű ki a favori, de attól még akár Paraguay is okozhat meglepetést. És a hétfői napot záró meccs, hát holnap hajnali 4-kor. Esetleg megnézem a meccses, utána jövök Vekkerbe, képzelhető. Csak ahhoz picit korábban kéne lefeküdni, de hogy lehessen korábban lefeküdni, mikor 12:30-kor a németek játszanak, és akkor hajnali 4-kor Hollandia, Marokkó. Ez is egy érdekes. Amúgy mindegyik meccs érdekes. Többé kevésbé, de... Oké, jó. Megy tovább a VB. Jó az.

Dire Straits és Calling Elvis. 6 óra 34 perc van, hétfő június 29-e, Péter és Pál napja, mert ez már a sokadik Péter és Pál az elmúlt 7 nap alatt, de ettől függetlenül Isten éltesse őket. Nézem, hogy ezen a napon született Antoine de Saint-Exupéry, francia regényíró, esszéista, a Kis hercegnek a szerzője. Érdekes, írt egy mesét, és mekkora vízhangot váltott ki ez a Kis herceg. És a mai nap ünnepeltjei közé tartozik a 48. életévét betöltő Nicole Scherzinger, amerikai énekesnő, színésznő, táncosnő. Ja, Pussycat Dollsnak volt a tagja, ugye? Bár azért szólóban is próbálkozott, mi több, meg Enrique Iglesiasszal is megjelentetett egy közös dalt. Annak is van már legalább 20 éve, Heartbeat. Jó reggelt!

0: Mi ágyba visszük a reggelit. Vekkel.
1: Hoppá!

Varga Viktor, Dr. Béres és a kora hétfő reggeli kocintós. Lassacskán fél évet zárunk. Bármilyen hihetetlen, még van a mai nap, még van a holnapi nap, és 2026-nak a fele oda is lett. Nem olyan esztendő, amit kirakatba tudnánk tenni, pedig még csak a felén, még a felén sem vagyunk túl. Jobbat vártunk, bár számítottunk arra, hogy nem lesz könnyű, és valószínűleg 2026 második fele sem lesz könnyű, de ettől függetlenül azért nem tudom, ki vagyok én, hogy adjak tanácsot, de azért ne felejtsünk el élni is. Nem csak megélni a dolgokat, vagy túlélni a dolgokat, azért éljük is az életünket, ezt azért ne felejtsük el. Igyekezzünk. In the summertime, segít halljuk. 6:44 perc van. Jó reggelt!

No Sugar és Amit a Szív című 2022-es daluk, még más énekesük volt ahhoz képest, amit például péntek este láthattunk, még a Magasék fellépése előtt. 10 perc választ el 7 órától, 7-kor jönnek a hírek, addig is folytatjuk Tones and I-al, Fly Away!

4 és fél perc választál 7 órától, túl vagyunk a városnapokon, és igen, azt hiszem, akár tetszik, akár nem, mindenkinek el kell ismernie, hogy jó húzás volt Bagosiék meghívása. Nem tudom, hogyha voltunk 15 ezeren, de hogy ennyi embert a Városháza tér nem látott, az tény. Rengetegen voltunk. Jó, első látása nekem úgy jó ötletnek tűnt, hogy na, azt mondták, hogy nem lesz pénz kivetítőre, mégis volt egy kivetítő, bár nekem az nem felelt meg. Egyrészt monóban szólt a zene, másrészt fekete-fehérben mutatta az egészet. Előnye viszont az volt, hogy közeli képeket is láthattunk, mert azért úgy 150 méterről a színpadot, hát sokat nem veszel ki belőle, és onnan azért hiányzott az a koncert feeling, tehát amikor egy dal után ugye a közönség úgy megszólal, az ott annyira nem jött, de muszáj volt előre menni. Ott sem nagyon vehetted ki az arcmimikát a Bagosiéknak, de legalább láttad, hogy vakit a kék, vagyis színesben látod a koncertet. Jó volt. Végül is városnapok, és akkor ilyenkor ugye hát városban van a... Hallottam el, mi nem egy stadionra vitték, vagy... Jó volt, na. Rendben van, oké. Nem is ez volt a nagy baj. Ne, az ifizóna. Aj. De majd erre is, ezzel is foglalkozom majd a következő órában. Mennek a vélemények. Hadd vakítson a kék, aztán jöhetnek a hírek is.

0: Továbbra is kánikula lesz. Átadták a Pro Urbe díjakat. Nem jutott harmadosztályba a megyei bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Szerdáig vörös hőségriasztás lesz érvényben az ország több területén a rendkívüli hőség miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 16 megyére adott ki vörös riasztást, mától szerdáig az ország területének háromnegyed részére rendeltek el harmadfokú hőségriasztást. A nappali csúcshőmérséklet 33 és 39 Celsius fok között alakul, az éjszakai minimumok 17 és 22 fok között változnak. A hőmérséklet páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységet. Elfogadta a kormány Hargita megye hivatalos címerét. A döntést Bíró Barna Botond Hargita megye tanácsának elnöke jelentette be. A címer nem csupán heraldikai jelkép, hanem a megye történelmének, értékeinek és közösségi önazonosságának hivatalos elismerése is, fogalmazott az elnök. Az elfogadott címer a jövőben Hargita megye hivatalos jelképeként szerepel majd az intézményi dokumentumokon és a reprezentációs felületeken. Újabb medveriasztás volt Székelyudvarhelyen, szombatra viradóra hajnali 3 órakor Szombatfalván, a Templom utcában jelent meg egy nagyvad. Májusban a szintén Szombatfalván levő Cinege utcában, a Lejtő és a Farcádi utcák közelében kellett lelőni egy medvét. Az udvarhelyi napok alkalmából a Székelyudvarhelyi Városháza Szent István termében adták át pénteken délután a város egyik legrangosabb kitüntetését, a Pro Urbe díjat. Az önkormányzat idén Kolumbáni Mola elkötelezett közösségépítőt, Bíró Gábor festőművészt, valamint Hermann Gusztáv Mihály történészt díjazta a város fejlődését szolgáló több évtizedes munkásságáért. Nem jutott a harmadosztályba a Hargita megyei labdarúgóbajnokság győztese. A Csíkszentsimoni KSK szombaton a Kovásznai Kárpátok otthonában 1-1-es döntetlent játszott. A párharcot a kovásznaiak 3-2-es összesítéssel nyerték a múlt heti idegenbeli 2-1-es győzelmüknek köszönhetően, így a következő idénytől a harmadosztályban szerepelhetnek. Megkezdődött a gyep teljes cseréje az FK Csíkszereda stadionjában. A munka a múlt héten indult, és a tervek szerint még ezen a héten be is fejeződik, hogy a pálya megfelelő állapotban legyen a labdarúgó Superliga új idényére. A gyep csere ellenére továbbra sem biztos, hogy a csapat hazai pályán fogadhatja ellenfeleit. A hivatásos labdarúgó liga ugyanis arról értesítette a klubot, hogy a stadion várhatóan nem kapja meg az élvonalbeli mérkőzések rendezéséhez szükséges hitelesítést. A szabályok szerint legalább 4500 férőhelyes stadion szükséges a Superligában, a csíkszeredai létesítmény azonban mindössze 2500 néző befogadására alkalmas. Az FK Csíkszereda az előző idényben újoncként még felmentést kapott a követelmény alól. A meteorológusok szerint ma tovább tart a kánikula, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 26-27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Mark Chris és Crystal Rock insomnia, vagyis álmatlanság. Azt mondják, hogy ez kóros dolog. Bár ilyenkor, amíg megy a foci VB, talán ki is lehet használni azt, amit esetleg az álmatlanság okoz. Nálam az a baj, hogy nem tudom ébren tartani magamat. Nyilván lehetetlen időpontokban is vannak a mérkőzések, hogy akkor most mi legyen? Megnézzük az éjfélit, és akkor lemaradunk akkor a reggeliről, vagy feküdjünk le akkor még az éjféli mérkőzés előtt, csak akkor megnézzük, hogy hajnalban 4-5-kor milyen meccs kezdődik. Szóval vannak dilemmák azért a mai életben is. Nyilván mindenki beállítja magának azt az életmódot, vagy azt az időzítést, ami neki leginkább megfelel, és nyilván, hogy sok minden függ attól is, hogy éppen milyen meccs van a tévében, melyik az érdekesebb, melyiket nézzük meg minden áron. Hűha! Legyen Európában a VB-n, az mégiscsak jobb. Délután, este, ez van. Itt a Wecker Dala, 8 perccel 7 óra után. Jó reggelt!

0: lemezkészítés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára!
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Train és Drive-by, 7 óra múlt 17 perccel. Látom, hallom, érzékelem, hogy a városnapok legfiatalabb szegletében a strandon berendezett ifizóna fellépői akkora vélemény cunamit indítottak el, hogy lassan a koncertnél is nagyobb a műsor maga körül. Vitának azért nem nevezném, mert a közösségi médiában ritkán születnek valódi viták, inkább párhuzamos monológok, amelyek néha egymás mellé sodródnak. Igen, látom, akadnak, akik már kongatják a vészharangot, rossz példát mutatnak a fiataloknak, ilyen előadókat közpénzből meghívni felelőtlenség, és ha ez így megy tovább, péntekre biztosan összeomlik a civilizáció. Mások szerint viszont ugyanaz a generációs vita zajlik, amely évtizedek óta újra és újra előkerül, csak mindig más a zenekar, más a frizura és más a hangerő. Mert ha van valami, ami nemzedékeken átívelő hagyomány, akkor az nem a néptánc, nem a túros puliszka, és még csak nem is a vasárnapi húsleves, hanem az, hogy az idősebbek mindig meg vannak győződve arról, hogy na, ezek a mai fiatalok. És most is valahol itt tartunk. Nyilván a szülő aggodalma teljesen természetes. Ha valaki azt mondja, hogy félti a gyereket a drogoktól, arra nem lehet legyinteni. És ez nem hiszti, hanem ösztön. Ugyanakkor valahol mélyen talán azt is tudjuk, nem a zenészek szokták elrontani a világot. Legfeljebb eléneklik azt, ami már amúgy is ott van körülöttünk. A művészet ebből a szempontból ritkán okoz problémát, inkább tükröt tart. Márpedig a tükörre haragudni azért, mert nem tetszik, amit mutat, nos, az ritkán vezet előre. A történelemnek pedig megvan az a bizonyos rossz szokása, újra és újra ugyanazt a filmet vetíti le, csak más szereplőkkel. Volt idő, amikor Elvis Presley csípő mozgása veszélyeztette a civilizációt. A Beatles hosszú haja a világ végét vetítette előre. A hippik miatt összeomlani készült az erkölcs. Aztán jött a mi világunk, a hard rock és a heavy metal. Az AC/DC a pokol ország útján száguldozott. A Judas Priest törvényt akart szegni, breaking the law, nem? Mi pedig fekete pólóban jártunk, és a komoly felnőttek meg voltak győződve arról, hogy legkésőbb 25 éves korunkra vagy börtönben leszünk, vagy sátánisták. Ehhez képest felnőttünk, legtöbben hitelt fizettünk, fáj a derekunk, vérnyomást figyelünk, és este 10-kor legszívesebben már ágyban lennénk. Persze ettől még nem kell szeretni mindent, ami mai, főleg a zene terén. Nekem sem biztos, hogy ma is láger lesz a csengőhangom, és az is lehet, hogy a mai fiatal ugyanúgy forgatja a szemét, amikor én nosztalgiából benyomom az Eddát vagy az Iron Maiden, mint ahogy mi mosolyogtunk, amikor a szüleink mondták, mi ez a zaj, fiam, ez nem is zene. Lehet, hogy nem minden korszak zenéje jó. Ahogy nem minden korszak divatja vagy frizurája sem volt az. De egy biztos, minden generáció meg van győződve arról, hogy az utána következővel érkezik a világ vége. És valahogy eddig ez mindig elmaradt. Legfeljebb más zenére táncolt tovább. Ha rajtam múlna, akkor rock'n'roll-ra táncolna. Mert szerintem a rock'n'roll a király, de ez csak egy szubjektív vélemény.

Pozitívhatatlan. Kora reggeli audíció nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Solid Base, Set Me Free, 7 óra 30 perc van, vagy ha úgy tetszik, akkor fél 8 lapszemlével folytatjuk a Hargita népe mai lapszámából szemlézzünk 3-4 cikket. Itt az első, egyelőre nincs hitelesítve a csíkszeredai stadion, nem gyakorolhatja pályaválasztói jogát az FK Csíkszereda labdarúgó csapata a megye székhelyi stadionban a Superliga 2026-27-es idényében. Erről értesítette a hivatásos labdarúgó liga a csíkszeredai klubot. Azok a stadion lelátóinak befogadó képessége nem éri el a liga és a szakszövetség által előírt 4500. Kicsit félrenyomtatták, de lehet, hogy 4500 férőhelyet. Az FK vezetősége egyelőre keresi a megoldást, na meg a helyszínt, ahol a csapat hazai mérkőzéseit javíthatná. Mondjuk ezt egy éve már lehetett tudni. Emlékezzünk vissza, amikor az SFC is a másodosztály kapujában járt, az volt az első kérdés. Oké, jó, feljutunk. Egy évet megengedik, hogy ebben a stadionban játszunk, de egy év múlva hold biztos, hogy ha bennmaradunk a másodosztályban, akkor azon a stadionon nem fogjuk folytatni, mást kell keresni. De ezt általában mindig egy évvel előre tudták, az FK Csíkszereda is nagyon is jól tudta, hogy egy évvel ezelőtt feljutottunk, oké, ezt az évet játszhatjuk hazai pályán ebben a stadionban. Egy év után már azt mondják, hogy gyerekek, adtunk nektek egy évet, nem csináltatok semmit, bocs. Úgyhogy ez a helyzet áll fenn ott náluk. Szóval van baj elég. Csak a nap felé nézett udvarhely címmel írnak arról, hogy tömegeket vonzott a Bagosi Brothers Company péntek esti koncertje Székelyudvarhelyen. A Gyergyószent Miklósi zenekar rég nem koncertezett a Küküllőparti városban, és ezúttal idősek és fiatalok egyformán kíváncsiak voltak rájuk. Az udvarhelyi napok idén is sokakat megmozgattak, a programok több helyszínen zajlottak a három nap alatt, a városi parkban kézműves vásár és helyi előadók koncertjei is helyet kaptak. A Városháza udvarán jazz koncertet hallgathattak az arra kíváncsiak, a fiataloknak pedig a városi strandon az ifi zónában szervezett programokat az újját. Vizsga magas hőfokon! Aha! Rajtol az érettségi írásbeli szakasza. Megyénkben 6 vizsgaközpontban kezdődik ma az érettségi írásbeli szakasza. Idén közel 2400-an iratkoztak fel a vizsgára. Kánikulában zajlik a megmérettetés, a szaktárca arra kérte a tanfelügyelőségeket, hogy gondoskodjanak az ivóvízellátásról és biztosítsanak egészségügyi felügyeletet. Igen, nem árt, hogyha készülnek, de szerintem a végzős diákjainknak kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy meleg van, vagy egészségügyi dolgok. Monakot is bevették a Góbét, minden aranyat elhoztak onnan. És akkor egy kis kézilabda, nem csak eredményekben, hanem filozófiájában is sikeres idényt zárt a VSK Székelyudvarhely kézilabda szakosztálya. A fiatal nagyrészt helyi játékosokra épülő projekt első évében a felnőtt csapat a másodosztály felsőházában végzett, a nagyoknál is pályára lépő fiatalok pedig az ifjúsági egyes korosztályban a legjobb négy között végeztek. Palatka Barna vezetőedző szerint az első szezon minden szempontból igazolta az elképzeléseket. Oké, az út az ki van szabva, hajrá! Csak így tovább, és akkor tényleg 2-3 éven belül jussunk el oda, ahol már most lenni szeretnénk. Erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában. Legyen úgy, mint rég. Nem csak kézilabdában.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
2: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Artemas, I like the way you kiss me. 10 perc választás 8 órától. Megy tovább a forróság, megy tovább a nyár, kezdődik egy új hét, de közben megy tovább a foci VB, igaz, most már az egyenes kieséses szakasszal, ami tegnap este már megkezdődött, és a mai napon, ami átmegy egészen a holnapiba, akkor ér véget, amikor mi kezdjük a holnapi vekkert, addig 3 mérkőzés látható. És most már minden meccs végén tudni fogjuk, ki az, aki marad, és ki az, aki csomagol.

0: Továbbra is kánikula lesz. Átadták a Pro Urbe díjakat. Nem jutott harmadosztályba a megyei bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Szerdáig vörös hőségriasztás lesz érvényben az ország több területén a rendkívüli hőség miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 16 megyére adott ki vörös riasztást, mától szerdáig az ország területének háromnegyed részére rendeltek el harmadfokú hőségriasztást. A nappali csúcshőmérséklet 33 és 39 Celsius fok között alakul, az éjszakai minimumok 17 és 22 fok között változnak. A hőmérséklet páratartalomindex meghaladja a kritikus 80 egységet. Elfogadta a kormány Hargita megye hivatalos címerét. A döntést Bíró Barna Botond Hargita megye tanácsának elnöke jelentette be. A címer nem csupán heraldikai jelkép, hanem a megye történelmének, értékeinek és közösségi önazonosságának hivatalos elismerése is, fogalmazott az elnök. Az elfogadott címer a jövőben Hargita megye hivatalos jelképeként szerepel majd az intézményi dokumentumokon és a reprezentációs felületeken. Újabb medveriasztás volt Székelyudvarhelyen, szombatra viradóra hajnali 3 órakor Szombatfalván, a Templom utcában jelent meg egy nagyvad. Májusban a szintén Szombatfalván levő Cinege utcában, a Lejtő és a Farcádi utcák közelében kellett lelőni egy medvét. Az udvarhelyi napok alkalmából a Székelyudvarhelyi Városháza Szent István termében adták át pénteken délután a város egyik legrangosabb kitüntetését, a Pro Urbe díja. Az önkormányzat idén Kolumbán Imola elkötelezett közösségépítőt, Bíró Gábor festőművészt, valamint Hermann Gusztáv Mihály történészt díjazta a város fejlődését szolgáló több évtizedes munkásságáért. Nem jutott a harmadosztályba a Hargita megyei labdarúgóbajnokság győztese. A Csíkszentsimoni KSK szombaton a Kovásznai Kárpátok otthonában 1-1-es döntetlent játszott. A párharcot a kovásznaiak 3-2-es összesítéssel nyerték a múlt heti idegenbeli 2-1-es győzelmüknek köszönhetően, így a következő idénytől a harmadosztályban szerepelhetnek. Megkezdődött a gyep teljes cseréje az FK Csíkszereda stadionjában. A munka a múlt héten indult, és a tervek szerint még ezen a héten be is fejeződik, hogy a pálya megfelelő állapotban legyen a labdarúgó Superliga új idényére. A gyepcsere ellenére továbbra sem biztos, hogy a csapat hazai pályán fogadhatja ellenfeleit. A hivatásos labdarúgó liga ugyanis arról értesítette a klubot, hogy a stadion várhatóan nem kapja meg az élvonalbeli mérkőzések rendezéséhez szükséges hitelesítést. A szabályok szerint legalább 4500 férőhelyes stadion szükséges a Superligában, a csíkszeredai létesítmény azonban mindössze 2500 néző befogadására alkalmas. Az FK Csíkszereda az előző idényben újoncként még felmentést kapott a követelmény alól. A meteorológusok szerint ma tovább tart a kánikula, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 26-27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Remélem most már boldog vagy. I hope you're happy now. Carly Pearce dalát hallhattuk 7 perccel, járunk 8-ra után, immár a Wecker harmadik órájában, június utolsó előtti napján, a hét első napján, utolsó hétfő, ebből a hónapból és ebből a fél évből, és megyünk tovább, hallhatták a hírekben is, forróságra számítsuk, általában nyaranta szokott ilyesmi lenni. Én mindig elgondolom, hogy oké, tényleg van, akit zavar ez a nagy meleg, de gondoljon csak arra, és hogyha Egyiptomban élne, akkor mi lenne? Ott ez a forróság, az olyan hűvöske van, mondhatják az arabok, de el tudom képzelni. Wolf Kati, aki vinne magával.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Terminálból, terminálból, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
7: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
6: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
6: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.

Deja vu és a Can't Stop 8 óra 18 perc. Nézem, hogy hát már 12 éve, hogy megszűnt az első magyar közösségi weboldal, az IVIV. Van, aki még emlékszik erre? IVIV, W-vel. Hű! Mai fiatalok szerint az milyen? A múzeumban kell ezt megnézni? Hát, ha létezne ilyen számítástechnikai múzeum, akkor biztosan ott a helye. Amúgy Péter és Pál napja van, a sokadik már így az elmúlt 7 napban, de amúgy az aratás kezdetét jelentette a Péter Pál nap. Ezen a napon szokták régebb megszentelni az aratóeszközöket. Szent Péter apostol volt ugye az első pápa, a pápák és a halászok védőszentje, a Szent Pál pedig a nemzetek apostola, a laikus apostoli munka mozgalmának a védőszentje. Pinkkel folytatjuk. Egy próbát megérez a dal. Try.

Az Eagles énekesének szóló dala, feldolgozva a DJ Sammy által, Boys of Summer, a nyár fiai. 8 óra 28 perc van, hát most már lehetne mondani, hogy télen, nyáron, nyár van, nem is akármilyen, jó forró.

0: érted?
1: Oh, yeah.

Queen Mills és Little Things, 8 óra 39 perc van, június utolsó előtti napja, miközben belevágtunk egy újabb hétbe, amely átvezet júliusba, és nézem, hát ez a név nekem annó még mondott valamit, nem tudom manapság mennyire híres, ismert ez a név, ugyanis 1930-ban Firenzében ezen a napon született Oriana Fallaci, olasz írónői újságíró, aki az országok vezetőivel készített interjúit 1976-ban összegyűjtötte Interviews with History címmel, bár számomra, ami a név hallatán eszembe jut, az a bizonyos könyve, Ha meghal a nap, azt hiszem ez volt a címe Oriana Fallacitól. Ja, sláger téma volt, maga a könyv is, de maga a név is. Nem tudom manapság mennyit mond ez a név, hogy Oriana Fallaci. De az biztos, ezen a napon született június 29-én. Régi dal felújítva, bár a felújítás sem éppen mai. No Mercy, More Than a Feeling.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak!

Taylor Swift és Brandon Urie Me 10 perc választ el 9 órától. Zárjuk a Becker harmadik óráját, 9 órakor jönnek a hírek, utána pedig meghívottjainkkal telik fel a stúdió, a színház kapja ezúttal is a főszerepet.

hangulati stílus. Sztár Rádió. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Mi nyáron sem lazítunk. Ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.

0: Továbbra is kánikula lesz. Átadták a Pro Urbe díjakat. Nem jutott harmadosztályba a megyei bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Szerdáig vörös hőségriasztás lesz érvényben az ország több területén a rendkívüli hőség miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 16 megyére adott ki vörös riasztást, mától szerdáig az ország területének háromnegyed részére rendeltek el harmadfokú hőségriasztást. A nappali csúcshőmérséklet 33 és 39 Celsius fok között alakul, az éjszakai minimumok 17 és 22 fok között változnak. A hőmérséklet páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységet. Elfogadta a kormány Hargita megye hivatalos címerét. A döntést Bíró Barna Botond Hargita megye tanácsának elnöke jelentette be. A címer nem csupán heraldikai jelkép, hanem a megye történelmének, értékeinek és közösségi önazonosságának hivatalos elismerése is, fogalmazott az elnök. Az elfogadott címer a jövőben Hargita megye hivatalos jelképeként szerepel majd az intézményi dokumentumokon és a reprezentációs felületeken. Újabb medveriasztás volt Székelyudvarhelyen, szombatra viradóra hajnali 3 órakor Szombatfalván, a Templom utcában jelent meg egy nagyvad. Májusban a szintén Szombatfalván levő Cinege utcában, a Lejtő és a Farcádi utcák közelében kellett lelőni egy medvét. Az udvarhelyi napok alkalmából a Székelyudvarhelyi Városháza Szent István termében adták át pénteken délután a város egyik legrangosabb kitüntetését, a Pro Urbe díjat. Az önkormányzat idén Kolumbáni Mola elkötelezett közösségépítőt, Bíró Gábor festőművészt, valamint Hermann Gusztáv Mihály történészt díjazta a város fejlődését szolgáló több évtizedes munkásságáért. Nem jutott a harmadosztályba a Hargita megyei labdarúgóbajnokság győztese. A Csíkszentsimoni KSK szombaton a Kovásznai Kárpátok otthonában 1-1-es döntetlent játszott. A párharcot a kovásznaiak 3-2-es összesítéssel nyerték a múlt heti idegenbeli 2-1-es győzelmüknek köszönhetően, így a következő idénytől a harmadosztályban szerepelhetnek. Megkezdődött a gyep teljes cseréje az FK Csíkszereda stadionjában. A munka a múlt héten indult, és a tervek szerint még ezen a héten be is fejeződik, hogy a pálya megfelelő állapotban legyen a labdarúgó szuperliga új idényére. A gyepcsere ellenére továbbra sem biztos, hogy a csapat hazai pályán fogadhatja ellenfeleit. A hivatásos labdarúgó liga ugyanis arról értesítette a klubot, hogy a stadion várhatóan nem kapja meg az élvonalbeli mérkőzések rendezéséhez szükséges hitelesítést. A szabályok szerint legalább 4500 férőhelyes stadion szükséges a szuperligában, a csíkszeredai létesítmény azonban mindössze 2500 néző befogadására alkalmas. Az FK Csíkszereda az előző idényben újoncként még felmentést kapott a követelmény alól. A meteorológusok szerint ma tovább tart a kánikula, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 26-27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

A gyermekem három múlt, én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma hazamegyek.

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Tár Rádió.
9: Tár Rádió.
8: Tár Rádió.

0: A Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház részéről érkeztek vendégeink, aki Facebookon követ minket, minden bizonnyal ismeri őket, de aki csak hallgat, amíg meg nem szólalnak, nem tudja, kiről van szó, de akkor lelövöm én a poént így előre. A Facebook követéknek is elmondom, balról jobbra Barabás Árpád színművész, művészeti vezető és Nagy Pál igazgató. Köszöntelek, sziasztok!
1: Jó reggelt mindenki!
0: Hétfő reggel van a színházban is! Városnapoztatók, kivette a színház is a részét ebből, én úgy tudom.
1: Hát, tulajdonképpen a nulladik napon a kellemes húsvéti ünnepek előadásunkkal zártuk az évadot, és azon kívül ott voltunk a parkba, hirdetjük a következő évadunkat.
0: Jó, hát beszélhetünk arról, hogy milyen volt ez az elmúlt évad, mit hoz a nyár, és mivel indítottok majd ősszel, de akkor vegyük sorrendben. Évad. Jó volt? De azért néhányat már megéltetek, tudtok viszonyítani.
2: Néhányat megéltünk, de már tudod, egy idő után nem nagyon tudsz viszonyítani, mert biztos, hogy voltak nehezek, meg voltak könnyebbek, bár én olyan könnyű évadra, Isten igazából nem emlékszem. Hát ez az évadunk egy kicsit kucifántosra sikerült, ugye az eleje az egy kicsit nehéz volt, de aztán ugye a januártól errefele elkezdtek normalizálódni a dolgok. Az tény is való, hogy az idegrendszerünket próbára tette, főleg az, hogy ugye nem tudtunk sokáig nagy színpadi előadásokat játszani, ezért is volt az, hogy még gyakorlatilag azt hiszem, hogy ilyen sokáig még nem játszott a színház előadás, tehát mi azért úgy június közepe táján, amikor már az embereket ingyen fitnessbérlettel se lehet becsalogatni a színházba, akkor már nem szoktunk játszani, de most még 23-án is volt bérletes előadás, úgyhogy ez ennek is köszönhető, hogy egy kicsit feltorlódtak a dolgaink, de őszintén szóval örülünk, hogy vége van. Holnap után reggel indulunk Kisvárdára, a Koponya Konemorában című előadásunkkal, és azzal aztán végleg lezárjuk az évadot. Jön egy szerintem megérdemelt pihenés mindenkinek a maga módján, hogy aztán újult erővel, most már normalizálódott körülmények között tudjunk az új évadot indítani.
0: Nézzük meg az egészet igazgatói szemszögből. Pali, nyilván azért megterhelő volt. Nem tudom, milyen szavakat tudnál így keresni, hogy jellemez röviden ezt az évadot. Hát,
1: attól függ, hogy a pohár teli, vagy az üres felét nézzük. Úgyhogy így most tényleg úgy kisimultak a dolgok. Ahogy mondta Fred is, egyébként érződik a nézőszámon is, hát ugye október, november, december azért általában azt lehet mondani, hogy a leghúzósabb hónapjaink előadások és nézők szempontjából is. Mivel ez kiesett, ez érződik a nézőszámon is, mondjuk az előző évadokhoz képest, de előadás számokban azért év végére hoztuk a úgy, hát idézőjeles kötelezőt, ezért is volt megterhelő hát végülis mindenkinek, mert magától azért nem jön létre egy előadás, és színészek is hát tudnának játszani az üres színpadon is, de azért háttérben rengeteg munka zajlik, ezért is van az, hogy néha bejövünk mostanába, és különböző munkatársak kicsit ismertetik a színház működését, hogy tudja a néző is, és a lakosság is, hogy mik vannak a színfalak mögött. Ez a, ahogy mondta Freddy, hogy jön a vakáció, jól megérdemelt vakáció is, de igazából tényleg módjával, hisz nem mindenki tud elmenni, mert készülünk a következő évadra. Bérlethirdetésünk van, bérleteket árulunk, egyből, ahogy belecsöppenünk az évad kezdésbe, jön a drámakortárs színházi találkozó, tehát van még mit csináljunk. De visszatérve kicsit az elmúlt hónapokra, jó dolgok is történtek, és igyekszünk ilyenkor erre gondolni. Többek közt, mivel nagyjából úgy már év elején úgy számoltuk, hogy be fog állni a stabilitás, ezért visszavezettük a gyerekbérleteket. Ez például nagyon hasznos dolog, mert megint több mint 3000 gyerek tudott jönni, előadásokat nézni. És kezdtünk tudni tervezni, ami megint szintén jó dolog.
0: Művészeti szempontból ma reggel fogalmazódott meg bennem egy gondolat a hétvégi fellépőkkel kapcsolatosan, hogy hibáztatják a művészetet, hogy nem jóra tanít minket, rossz példát vonultat fel, nem tudom. És a gondolat, ami megfogalmazódott, hogy nem lehet a művészetet hibáztatni arról, hogy most a jövő jó lesz, vagy kisiklik, vagy nem tudom. A művészet, ami teljesen más szűrőn átnézi a világot, igazából tükröt tart elég. És hogyha nem tetszik, amit látunk a tükör, be, bocsánat, de nem a művész a hibás.
2: Ezt nagyon szépen mondtad, ennél szebben én se tudnám elmondani. Igen, hát ezt már Shakespeare is azt mondta, hogy a színháznak a feladata az, hogy tükröt tartson. Na most, hogyha a tükörben nem tetszik az, amit látsz, akkor nem a tükröt kell hibáztatni, illetve még rosszabb esetben nem lehet a tükörtartót vagy a tükröt se megváltoztatni, csak azért, mert nem tetszik az, amit benne látsz. A művészet az annak igen, valóban van egy tanító, egy szerepe, de a világ történéseire, meg a körülöttünk lévő dolgokra a művészet reflektál, kérdéseket tesz fel, reagál, ez a kötelessége, de nem súlykol az emberek fejébe. Ideológiát főleg nem változtatja meg a világ dolgait. Ez a szép benne, hogy mi tudunk reflektálni dolgokra, kötelességünk is reagálni, viszont hogy mondjam, attól, mert udvarhelyen van egy Tomcsa Sándor színház, attól még a világ történései nem fognak megváltozni. A világ arra halad, amerre halad, ez nem volt másképp 500 évvel ezelőtt se, valószínűleg akkor is a művészettel valakiknek problémája volt. Nem. A művészet azt szerintem egyrészt ki kell választani, hogy mit nevezünk művészetnek.
0: Ez a
2: tehát,
0: másik.
2: Hogyha a trest nézed, akkor igen, el tudom képzelni, hogy az nem biztos, hogy jóra tanít, de szerintem ez túlzás, hogy a művészet az embereket, nem tudom, rossz fele viszi. Hát rengeteg dolog van, ami az embereket szerintem rosszabb irányba viszi, mint a művészet.
0: De ebből a szempontból nyilván, amikor összeállítottok egy évadot, ezt figyelembe veszitek, hogy na akkor most mit figurázunk ki, vagy mit mutasson meg nekik. Ilyen volt az elmúlt évad, és beszélünk majd a következő évadról is valószínűleg, hogy amikor összeállítjátok a programot, nyilván a lehetőségekhez mérten ezt figyelemmel tartjátok.
2: Igen, tehát hogy mindig nehéz összeállítani egy évadot, ennek most nem mennék bele a részleteibe, de hát hogyha csak azt veszük...
0: Pali tudna beszélni róla.
2: Tehát hogy van ennek nyilván egy anyagi, meg egy logisztikai vetülete, de van egy tartalmi vetülete, ami alapján azért meg kell nézni azt, hogy ugye repertoár színház lévén azért a műfajok sokszerűségével tudunk bánni. Ez néha kötött, tehát megköt, de néha, de legalább annyi lehetőség is van benne. Tehát az, amit most a bérletrendszerbe kínálunk a nézőnek, hogy az minél változatosabb legyen, ugyanakkor, amiről az előbb beszéltünk, a színháznak kutya kötelessége reagálni azokra a társadalmi, szociális folyamatokra, amik a közvetlen környezetébe vannak. Akár tabu témákat is elő lehet venni. Most a tabut azt nem ilyen egetrengető dolgokra gondolok, csak például, ami a mi közvetlen környezetünkben még mindig tabunak számít esetleg. Tehát ebből a szempontból sokfele kell gondolkodni, és mi mindig reméljük, hogy az az évadterv, amit kínálunk, az rendben van. Utólag, hogyha azt tudjuk mondani, hogy ha egy UFO

0: Filharmóniának az előadása, vagy egy színház. Koncertek is nagyon szép művészeti dolgok lenne. Vannak emberek, akik azt hiszik magukról művészek, és vannak rajongók, akik azt hiszik, hogy ez a művészet. De ebben nem menjünk bele.
1: A társadalom tartja el, igen.
0: Ez az egy más, arra gondolsz, az más tészta.
2: Volt ez a holland csávó, ez a Van Gogh, aki egy festményt se adott el egész életében, akkor...
1: nem is tekintetjük, hogy művésznek, ugye?
0: De egyébként a színházunk biztos, hogy tehát a reflektálás az egy dolog, de nincs soha az a szándék bennünk, hogy polgárpukasztók legyünk. Tehát ez az nem. És főleg nem öncélúan polgárpukasztók. Az fontos, hogy fölhívjuk bizonyos társadalmi folyamatokra, vagy eseményekre, vagy történésekre a figyelmet, reagáljunk, de ezt én legalábbis úgy gondolom, és nem is tartanám jónak, ha ezt öncélúan csinálnak.
1: Akkor hogyan fogja a következő évadban a tükröt tartani a Tomra Sándor Színház?
0: Finoman.
1: Művészeti szempontból az, amit úgy elképzeltél magadnak, és így művészeti szempontból nyilván?
2: Igen, azt tudom mondani, hogy igen. Tehát ami számomra egyrészt nagyon fontos, hogy én mindig szeretem a fiatalokat, a fiatal alkotókat magunkhoz vonzani, és ez már egy pár éve, hál' Istennek itt van, tehát jövő évadban is fognak dolgozni nálunk fiatalok, rendezőkre gondolok elsősorban. Hát most a teljesség igénye nélkül, mire a felsorolás végére érek, úgyse fognak emlékezni az elejére, de ugye a Sütemények királynője című Pintér Béla darabbal fogunk indítani, már ami a bérletes előadásokat illeti. Azután januárban fogunk neki Molière a Mizantróp című klasszikusának, ugye, hogy ne csak kortárs dolgok legyenek, hanem legyenek klasszikusok is. Aztán lesz itt nekünk két vendégelőadás, a Tamási Áron Színháztól, ugye Friedrich Dürrenmatt Angyal szállt le Babilonba című előadása, illetve a Bélai Marci által rendezett Bolondok tánca. Bélai Marci fogja rendezni nálunk most a Mizantrópot is, illetve két évvel ezelőtt ő rendezte nálunk a Pert, ami még most is műsoron van. Ő is egy nagyon, nagyon értékes fiatal alkotó. Aztán veszünk komédiát Hatan pizsamában az Udvartér Színház előadásában, lesz tánc előadás az Udvarhely Néptánc műhely előadásában, Tamási Áronnak az Ős vigasztalása. Tehát itt egy picit, hogyha megnézzük műfajilag, azért elég széles a paletta.
1: Tehát, muszáj
2: is, hogy széles legyen a paletta. Mi mindig arra törekszünk, ugye mi egy pár éve bevett szokás az, hogy tehát a lehetőségeink, amit megengednek, az saját gyártásban két nagy színpadi bérletes előadás, illetve két stúdió előadást tudunk gyártani, plusz a nagy színpadi gyerekelőadás. Ennél nagyobb kapacitásunk nincs, se anyagilag, se emberanyagban, úgyhogy mindig igyekszünk olyat venni, amit mi nem gyártunk abban az évadban. Tehát mi nem tudjuk a saját előadásainkkal lefödni a palettát, de erre jó az, hogy egyrészt jó a nézőknek is az, hogyha más színészekkel, más társulatokkal is találkoznak, másféle gondolkodási móddal, másféle színházi ízléssel, de végtére is valami olyasmi, olyan konglomerátum kéne kialakuljon, ami a mi törekvéseinket is hosszú távon erősíti.
1: Mennyire kell kompromisszumot kötni abból a szempontból, hogy van egy nézői igény, ugye néha el kell gondolkodtatni a nézőt, de néha kell biztosítani neki a felhőtlen szorak, hogy tegyen félre minden nyavaját és minden gondot, menjen és másfél-két óráig tényleg élvezze az eladást, jól érezze magát, akkor ugye kicsit felszabadultan, hogy annyi súlyt kell cipeljünk hétköznap legalább, ilyenkor egy picit tegyük azt lesz, érezzük jól magunkat. Ilyenek, ugye ezek a kötelező dolgok.
2: Igen, ez szempont, nem szabad túltengjen nyilván, tehát azért
1: egyensúly is kell.
2: Hogyha most Budapestről beszélünk, akkor van ott olyan színház, amelyik csak is kizárólag
1: de
2: a
1: közösség szórakoztatás.
2: Így van. Tehát ennek csak egy szelete marad a nézőnek, nyilván. A többi az a gondolkodás. Tehát, hogy van ez az abszurd helyzet a színházban, hogy a néző kikapcsolódni jön, mi meg azt szeretnénk, hogy bekapcsolódjon valamiben. Na most ezt a kötést valahogy ezen a kötésen érdemes elgondolkozni, hogy ez jön létre. De amit előbb is beszéltünk, amellett, hogy reflektál a színház bizonyos folyamatokra, van egy nevelői feladata is, tehát ami abban is megnyilvánul, hogy egyrészt a drámai műfajok sokszínűségét mutatja meg a nézőnek, illetve gondolkodásra késztet. A gondolkodás

0: gondolkodás, hát azt nem kell mondjam, az mindig fontos, mert hogyha van egy magyar film, nem tudom most a címét, abban van egy nagyon szép mondat, hogy az a te bajod, hogy sokat voltál vidéken, és elsorvadt az agyad. Tehát, hogy nagyon meg kell nézni. Tudom, hogy néha gondolkodni nehéz, de ahogy visszanézünk a világ történéseire, azért a gondolkodás nagyon sok mindenbe előre vitte ezt a világot, úgyhogy nem árt néha elgondolkodni, akár a saját életünkön, akár azon, hogy azoknak, akik a színpadon játszanak egy történetet, azoknak sokkal rosszabb, mint nekünk. Tehát, hogy mindenki megtalálja, vagy ismerős helyzeteket lát a színpadon, vagy azt mondja, hogy néha szomszédban is ezek a dolgok történnek, stb. Stb. Tehát, hogy ez is egy szelete a színházi palettának, és nem csak és kizárólag folyton a szórakoztatás. Megfekszi a hasadat, hidd el, hogyha 5 egyforma előadást gyártanánk, az nekünk se lenne jó, a nézőnek se lenne jó. És jó, nem is változatosság.
1: Nem is kell minden kérdést megválaszolni. Néha jó azt nyitva hagyni.
0: Kérdele, hogyha interjú van. Nem is az, hogy kérdése, az a kérdéseket tegyen fel. Tehát az a színház feladata. Igen. Ott van a baj szerintem, amikor megválaszolja a kérdéseket, mert onnantól már, vagy az már csak az a kérdés, hogy milyen szempontból válaszolja meg, akár ideológiailag, akár politikailag. Ennek szerintem nincs hely a színházban, vagyis én nem nagyon szeretem.
1: Holnap sajtótájékoztatóval tesztek úgy hivatalosan pontot az évad végére. Hát jó, most egy nappal lehet, hogy a kollégák haragudni fognak, hogy lelőjük a poén. Minek menjünk holnap sajtótájra? A rádióban mindent elmondtatok. Mindent nem mondjunk el, de okay. Ugye minden évadban jön egy szavazás, és akkor kiderül, hogy az adott évadban ki volt a legnépszerűbb hölgyeknél, uraknál. Hát, egyaránt jó néhány ilyen babérod van otthon. Ugye nem tudom, kupát adnak, én biztos nem. Nincs a polcod, a focista lettél.
0: Van, már visszavonultam.
2: Hát igen, minden évben ez, az elmúlt években fokozatosan ezt fejlesztettük, ezt a műfajt, mert hogy tényleg egy kicsi társulat, és igazából azt hiszem, hogy évad végén majdnem mindenki megérdemelné azt, hogy kiemelten megköszönjük nekik, de azért csak egy ilyen szimbolikusan kellett csináljunk valami különbségtételt, ezért van külön nézői szavazat. Ez az egyik legnagyobb dilemánk egyébként, hogy még mindig cetlivel szavaztatunk, még nem jöttünk rá arra, máshol sem egyébként, nem csak mi, hogy lehetne ezt minél...
1: Digitalizálni?
2: Hát igen, tehát hogy minél
1: online-ra
2: szélesebb körül legyen, minél nagyobb számban, mert ugye a nézők szempontjából akkor a legobjektívebb a végeredmény, ha minél többen szavaznak, és hogy a legzökkenőmentesebb legyen. De ez is egy nehéz műfaj ilyen szempontból, mert ha van valakinek egy egyéni előadás, és az jó, akkor hát ott nem nagyon lehet másra szavazni, csak rá. Aztán azon belül társulatilag is különböző díjakat találtunk ki az évek folyamán. Freddy is még egyet kitalált, akkor így kicsit kibővítettük. Na most persze itt nem nagy díjazások kell gondolni,
1: gesztus,
2: igen, egy gesztus értékű dolog, ami azért mégiscsak jó, főleg abból a szempontból, hogyha a kollégák is elismerik a másiknak a teljesítményét, úgyhogy
0: meg hát ez mondja, mindig, hogy a közönség szavazás az egy dolog, de amikor kollégák választanak meg kollégát, akkor az megint egy másik
1: kategória. Az igazi, ha belegondolunk.
0: Bizonyos szempontból igen, tehát az, hogy egymás munkáját végignézzük egy évadon keresztül, és azt értékeljük.
1: Értékeled, igen.
0: Igen, tehát azért tudod, vannak olyan színészek, aki a kollégája sikere láttán mindig meghal benne egy darabka.
1: Nevezzük szakmai féltékenységnek.
0: Igen, igen, tehát mi az egókkal dolgozunk, tehát sok minden jelen van. Úgyhogy a közönség szavazatai alapján az évad színésze Szűcs Olcsvári Gellért lett, az évad színésznője Mezei Gabriella lett a közönség szavazatok alapján. A társulatban vannak ilyen belső díjak, ugye van egy deszkadíjunk, ami az egész évad beli teljesítményre érvényes. Ezt az idén Jakab Tamás nyerte el a deszkadíjat. Van egy díjunk, ami a legjobb mellékszereplőnek jár, mert ilyenünk még nem volt, mindig csak a főszerep, de viszont vannak értékes mellékszereplők is. Őt a cameo díjat, ami a mellékszerepre jár, azt az idén Pál Varga Márta nyerte. És akkor van a háttérszemélyzetnek két díja, van a kulisszadíj, ezt az idén Gudor Hunor ügyelünk kapta, illetve van egy a műszaki személyzetnek járó díj, a szakidíj, ezt most, és ezt jelezvén azt, hogy ebbe az évadba milyen történések voltak a háttérben, ezt megosztva mind a négy műszakosunk nyerte együtt, mert eszméletlen mennyiségű munkát beletettek ők is ebbe az évadba, és ez azért jó, hogy ezeket tudjuk értékelni, mert ők végzik el azt a munkát, ami egyáltalán nem látszik, tehát nézői szemmel egyáltalán nem látszik, mert a néző, amikor bejön a színházba, akkor a díszlet fel van szerelve, amikor a színész bejön a színházba, is fel van szerelve, tehát ezek, tudod, ezek a láthatatlan, de annál fontosabb dolgok a színházban, úgyhogy megérdemelten és megosztva kapták ők ezt négyen. Stupid ezt így kimondani, hogy négyen.
2: Mind a négyen, főleg
0: mind a négyen, mert nem az is stupid, mennyien hogy mind a négyen, hanem az, hogy máshol mennyien van, hát mekkora a műszaki személyzet, ők négyen gyártanak, négyen szerelnek fel, szerelnek le, cipelnek, ugye, mert most itt a moziban nem lehet tárolni.
1: Furikáznak, igen.
0: Tehát furikáznak ilyen-olyan autókat, tehát eszméletlen.
1: Rakodó munkási szerepen is.
0: Gyakorlatilag dokmunkásaink vannak. Úgyhogy ezek a díjaink, ezek mellé támogatókkal mindig igyekszünk kicsi pénzösszeg, nem kell nagy összegekre gondolni. Egyre kevesebb sajnos a támogató, ezt értjük, nagyon kevés embernek van álmódjába ilyenre áldozni, de hál' Istennek mindig tudunk egy kicsi pénzösszeget is legalább a bárhova mennek, legalább a vonat kijöjjön a repülőig, úgyhogy...
1: Akkor mindannyiuk számára szól ez. Egy kis taps és üdvrivalgás. Mert megérdemlik, ahogy szokták ezt mondani. Változások, ugye van, amikor a társulat tagjai között van változás, van, amikor az itt említett háttéremberek közül mennek, jönnek a frissítés, azt általában úgy pozitívan nézhetjük, ugye? Hát, jó egy, az.
2: Legtöbb nem esetben. Olyan egyszerű. Igen, hát mikor már összeállt egy csapat, kialakult mindenkinek a feladata, és egymás kezzel alá tudnak dolgozni, akkor nem biztos, hogy jó, hogyha valaki kiválik. Most például azért is hirdettünk hangosító és világosító állást, mert ketten jelezték, hogy elmennének, más városba fognak költözni. Na, őket pótolni nem lesz könnyű. Uh-huh. Művész személyzet szempontjából egyelőre most nem lesz változás. Egyébként ott is nagyon sokat jelent, hogyha jön egy új arc, mert frissül, az itthoni nézők sem árt, hogyha új arcokat látnak, de ezt igyekszünk a meghívott előadásainkkal, ahogy Freddy is említette, ezt az igényt ezzel pótoljuk. Úgyhogy ez a kicsi társulat, ezt mindig kihangsúlyozzuk meg, kicsi, mert hogy kicsi, ez van.
1: Kicsi, hát...
2: Na, de a miénk. És nem is zöld, tehát szerintem elég jó teljesítményeket nyújtunk. Nem is savanyú. Néha van, amikor, de akkor általában közösen mindannyiunknak a szájunk íze savanyú, mert valami nem ment, vagy nem úgy jött össze, hogy mi szerettük volna egy előadás, vagy pedig azt látjuk, hogy nem annyira nyitottak a fenntartók az előre menetel szempontjából, hogy kellene. Tehát sok problémával kell szembenézni. De ez a társulat szerintem elég jól összeállt most, és ezért nem biztos, hogy jó, hogyha épp változás van. Most ezek vannak, még voltak jelzések, hogy van, aki el akar menni, próbálkozunk valamivel visszatartani, vagy meggyőzni, de főleg, hogyha egy családi döntés születik, akkor azzal úgy sincs, mit kezdjél. Akkor ilyenkor egyet lapozunk, és koncentrálunk arra, hogy a lehető legjobb új munkatársat tudjuk megtalálni. Itt a világosító kérdés az általában egy kulcskérdés, mert ez nem egy olyan szakma, ami ömlik mindenhonnan. Még hangosítót azért tudsz találni, de és nagyon fontos, mert az előbb említett előadások, az évadnak a tervezése minden attól függ, hogy van elég műszaki technikai személyzetünk, mert mikor én a színházhoz kerültem, akkor még kevesebb ember volt egy hangosító, egy világosító, és sok előadást gyártottunk akkor is, de közben megnőttek az igények is. Ugye a világ is fölgyorsult, ezt folyamatosan látjuk,
1: A technika is napról napra fejlődik.
2: Hát igen, és itt az egyik kulcskérdés ez, hogy egyszerűen már nem bírod azt a sok előadást is játszunk, sok kütyű-mütyű videó, projektor, ilyen reflektorok, olyan reflektorok,
1: felirat kivetítésre,
2: és ez a másik, amikor be kell szerelni például egy előadáshoz, akkor egy ember nem tud, a pulttól is irányítja, főfut a trégerekre, beállítja, tehát nagyon fontos az, hogy megfelelő számú háttérszemélyzetünk legyen, úgyhogy most ez az egyik legfőbb feladatunk, hogy ezt megoldjuk. Őszig.
1: Apropó ősz, akkor itt említettétek, hogy már készül az új évad, lesznek bérletek, ez akkor hogyan?
2: A bérletek, most... igen, a bérletekről annyit mondom, hogy már áruljuk, tehát azt tavaly is bevezettük, lépcsőzetes bérlet hirdetésünk van, ugye ez is egy áru tulajdonképpen el akarjuk adni, az elején kedvezményes. Igen. Na hát az Early Bird már le is járt, pillanatok alatt elkapkodták azt az X számú bérletet, amit erre a periódusra kiírtunk. Most jön egy következő, egy kicsit már nem annyira early, július 7-től, az csak bőrt, igen. Az a kontingens, és aztán augusztustól fog a normál értékű bérletárosításunk beindulni, és ez úgy tűnik, hogy a tavaly kikísérletezett módszer beválik, úgyhogy ehhez most ragaszkodunk, és így folytatjuk. Vannak mecénás bérleteink, van szabad bérlet, és megmaradtak a régi bérletházaink, tehát van 4 felnőtt bérlet és 5 diák bérletházunk.
1: Az, hogy milyen árstratégiát használtok, ez mennyire a színház döntése? Ti?
2: Igen, ez a színház döntése. Hát tavaly is például az önkormányzat rábólintott, de úgy is döntöttünk, az ide nem piszkáljuk, tehát még így is elég teher
1: ilyenkor
2: van.
1: Ilyenkor nehéz ugye egy döntést hozni, hogy...
2: Hát tavaly megemeltük, az idén nem foglalkozunk, tehát ugyanazokkal az árakkal dolgozunk, van elég teher a lakosságon nekünk, meg lehet, hogy sokkal fontosabb az, hogy több nézőnk legyen, mint bevétel szempontjából, ami... Igen, de nem panaszkodunk, tehát az előbb említett csökkenő nézőszám, hát a csökkenő az nem jó szó, mert az egy tendencia, és nekünk hát valószínűleg több lesz a nézőnk jövőre. Igen, tehát hogy kevesebb nézőnk volt tavaly, viszont árbevételünk már jobb volt. Úgyhogy van, tehát nagyon fontos tényleg, hogy úgy egyensúlyozzál a jegyek, a bérletek ára és a nézőszám között, hogy lehetőleg mind a kettő növekedjen.
1: Maradt-e bármi más, ami kimondatlanul hever itt a...
0: Hát az rengeteg minden.
2: De nem csak bérletes előadásaink lesznek, hisz ez nagyon fontos, hogy kicsit ugye a telep felét is nézzük a pohárnak. Azzal, hogy kiköltöztünk, most van 2 új játszóterünk, ezt már elmondtam. Az IFI ház is egy bizonyos szempontból nagyon jó adottságokkal tud rendelkezni, megfelelő stúdióelőadásoknak, bábszínházi előadásoknak, a mozi, a néptáncmély székháza, a színpada is ilyen szempontból jó. Úgyhogy van, nem csak bérletes előadásaink lesznek, hanem lesz bábszínház, lesz meseelőadás, lesz tantermi előadás újból, egyéni előadás is lesz megint.
0: Igen, tehát hogy azt azért szeretnénk tartani, hogy 2 stúdió előadásunk mindenképpen legyen. Sokszor elmondtam, hogy a stúdió az a színész konditerme, tehát igazából ott lehet igazából fejlődni a nagy színpadon, csak azt használod fel, amit stúdióban megtapasztalsz. Tehát ezt a törekvésünket nem szeretnénk feladni, annál is inkább, mert igen, nagy az érdeklődés mindig a stúdió előadásainkra. Ugye a stúdió előadások azok mindig szabadba mennek, tehát arra nincsen bérletünk, de állandóan telt házunk van, úgyhogy azt jelzi, hogy a nézőknek egy része, van egy része, erre. Aki igen, egy réteg, aki igényt is tart erre, és ez jól is van így, úgyhogy hát sok mindennel fogunk előrukkolni, valami égi áldást kérünk rá, hogy az
2: új évadunk, világosítót.
0: És egy világosítót, meg egy hangosítót, és egy kicsit nagyobb költségvetést, tehát hogy igen. Én most voltam Debrecenben, az országos színházi találkozón, zsűriztem, ami nagyon megtisztelő volt, viszont ott be tudtam tekinteni egy kicsit például a debreceni színház működésébe, és hát égésfőd.
1: Na ott elgondolkodtatnak bizonyos dolgok, pedig
0: igen,
1: nem
0: is. Igen, minden elgondolkodtad. Tény és való, hogy az a jó a művészetben, de ebből nem kell divatot csinálni, hogy a művészet lényege, bár sok pénz kell hozzá, valahol az igazi lényege az a gondolatban van, és nem az anyagiakban van. Tehát én rengeteg előadást láttam most ott, és azt el lehet mondani, hogy volt olyan nagyon értékes, nagyon szép előadás, ami igazából, amire összepótoltak emberek, és úgy hozták létre, és láthattad ennek az ellenkezőjét is. Szerintem az arany középút valahol, az, a művészetre áldozni kell.
1: Ez nem.
0: A művészet nem a pillanat, sok szempontból a pillanat műfaja, mert jelen idejű, de sok szempontból a lényegét 10-20-30 év múlva tudod annak az eredményét meglátni, megtapasztalni, amikor felnőnek generációk, és azokon majd meglátszik, hogy művészetileg vagy kulturálisan mi az, amit ők kaptak a tarisznyájukba, mert hogyha most főleg a mai világunkat nézed,
2: hát azért van felelősségünk abban, hogy mit teszünk az asztalra, a színpadra.
1: A madár lát a pogácsán.
0: De ebben szerintem mindenki kutya kötelessége egy közösségnek a kultúrába befektetni, mert kultúra nélkül halott vagy.
1: Tudom, Churchill is mondta, pedig a háborúban állt a félvilággal.
0: Akkor miért háborúzunk, ugye?
1: Igen, mi értelme van. Srácok, akkor ugye most jön egy kiszállás, utána, ahogy Freddy, te mondtad, a megérdemelt pihenés, ez semmi kétségem nem fizetik ehhez, hogy ne érdemelnétek meg, nem csak ti, hanem itt
0: mindannyian.
1: Elhangzott, hogy kik azok. És akkor jön majd az ősz, új évad, nyilván a dráma, de ezekről lesz még alkalom. Igen. Itt személyesen akár veletek is beszélgetni. Addig is, srácok, köszönöm az évadot minden néző nevében, és köszönöm ezt a beszélgetést.
2: Köszönjük. Viszlát.

0: kedvencek. Éjjel, nappal.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
0: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon. Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jóllétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Megkezdődött az érettségi írásbeli szakasza. Kamionstopp van. Nyolcaddöntőbe jutott a társházigazda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Forgalomkorlátozás van ma és holnap az ország 35 megyéjében. A 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek számára az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. Az Országos Út Infrastruktúra Kezelő Társaság tájékoztatása szerint a tilalom mindkét napon 12 és 20 óra között lesz érvényben. A korlátozás nem vonatkozik a személyszállító járművekre, valamint az élő állatokat, romlandó élelmiszereket, postai küldeményeket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket, üzemanyagot, ellenőrzött hőmérsékletű árut, illetve katasztrófa sújtotta területekre, vizet és élelmiszert szállító járművekre. Drágulhat a gázolaj július 1-től, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amely átmenetileg csökkentette az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1-je és június 30-a között érvényben lévő adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkenést eredményezett a töltőállomásokon. A kedvezmény meghosszabbítása jelenleg bizonytalan, miután az intézkedést sürgősségi kormányrendelettel vezették be, amely most lejár. A kormány bizalmatlansági indítványt követő bukása után a kabinet korlátozott jogkörrel működik, így már nem fogadhat el új sürgősségi kormányrendeleteket. Megkezdődött az idei érettségi írásbeli vizsgaidőszaka. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott menetrend szerint hétfőn román nyelv és irodalomból vizsgáztak a végzős diákok. Kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgy következik, csütörtökön július 2-án a választott tantárgyból adnak számot tudásukról az érettségizők, pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók ismereteit. Az első eredményeket július 7-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én tekinthetik meg dolgozataikat és nyújthatnak be óvást. A végleges eredményeket július 13-án ismertetik. Ezüstérmes lett a Dunaszerdahelyi Dunakupán az FK Csíkszereda labdarúgó csapata. Szabó István együttese a tegnapi döntőben 1-1-es rendes játékidőt követően büntető párbajban maradt alul a házigazda Daccal szemben. Az elődöntőkben a csíkiak 3-1-re legyőzték a magyar bajnok Győri Eto FC-t, Dunaszerdahely 2-1-re verte a délvidéki Topolyát. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megkezdődtek a 16-od döntők. Tegnap este a társházigazda Kanada 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát, ezzel tovább jutott a legjobb 16 csapat közé, ahol a Marokkó-Hollandia meccs győztesével fog játszani. A hétvégén befejeződtek a csoportmérkőzések, kialakultak a 16-od döntő párosításai. Ausztria és Algéria 3-3-as döntetlent játszottak úgy, hogy a hosszabbítás perceiben 1-1 gólt szereztek. Mindkét csapat tovább jutott, Ausztria a csoport második helyén zárva Spanyolországgal, Algéria a 9. afrikai továbbjutóként Svájccal játszik majd a legjobb 32 között. A meteorológusok szerint ma délelőtt is kánikula lesz térségünkben, megélénkülő széljárást és esőt egyáltalán nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 31-32 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz külés beltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
7: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Jason Derulo, The Other Side, és a dalba benne volt, hogy 4th of July, vagyis július 4-e, amerikai nemzeti ünnep, ugye, nagy ünnep ez náluk, de amúgy Amerikában, és nem csak ott, hanem a szomszédos államokban, Mexikóban és Kanadában is folytatódik a labdarúgó VB. Ugye tegnap este megkezdődött az egyenes kieséses szakasz, Kanada 1-0-ra győzött Dél-Afrika ellen, és tovább jutott a legjobb 16 közé. Ma este folytatódnak a küzdelmek, este 8-tól Brazília-Japán, 12:30-tól, micsoda hülye időpont, Németország, Paraguay, és holnap hajnalban 4 órakor kezdődik a Hollandia-Marokkó mérkőzés, mire az befejeződik, mi már elkezdtük az újabbik vekkert, mi már második alkalommal ezen a héten. Megy tovább a nyár, forróságra számítsunk, és vigyázzunk magunkra és egymásra.

10 fokos csúcsérték is várható. Holnaptól azonban eső felhők érkezésére számíthatunk. Sokkal hűvösebb nem lesz, 32 fok meg lesz keddi napon, 31 a szerdain, de lehet, hogy az a bizonyos csapadék, ami, ha minden igaz, akkor a holnap kora délutáni órákban akár itt is lehet, még jól is jön, hoz egy kis felfrissülést. Aztán elindult egy lehűlési folyamat, 29 fok csütörtökre, 25 péntekre, mindössze 23 szombatra és alig 22 Celsius fok vasárnapra. Túléljük ezt a forróságot, aztán majd várjuk vissza, mikor lesz már megint strandidő. Szoktunk milyenek lenni azért. Frankie Miller, Jealousy.

Eljött a pillanat, hogy búcsúzzunk. Nem véletlenül ilyen hamar, a szokásosnál néhány perccel korábban, ugyanis 11 órától egy fontos sajtótájékoztató lesz a Városházán, és ha minden igaz, akkor megoldás született az Orbán Balázs, Benedek Elek és Tompa László iskolák ügyében. Ott lesznek a kollégáim is, úgyhogy a hírekben majd hallhatnak arról, hogy tulajdonképpen mi is ez a megoldás. Velem legközelebb holnap kivételesen délután találkozhatnak. Déli 12 órától Szász Csaba köszöni a figyelmet, addig is. Ciao.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.

0: Megkezdődött az érettségi írásbeli szakasza. Kamionstopp van. Nyolcad döntőbe jutott a társházigazda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Forgalomkorlátozás van ma és holnap az ország 35 megyéjében. A 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek számára az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. Az Országos Út Infrastruktúra Kezelő Társaság tájékoztatása szerint a tilalom mindkét napon 12 és 20 óra között lesz érvényben. A korlátozás nem vonatkozik a személyszállító járművekre, valamint az élő állatokat, romlandó élelmiszereket, postai küldeményeket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket, üzemanyagot, ellenőrzött hőmérsékletű árut, illetve katasztrófa sújtotta területekre, vizet és élelmiszert szállító járművekre. Drágulhat a gázolaj július 1-től, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amely átmenetileg csökkentette az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1-je és június 30-a között érvényben lévő adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkenést eredményezett a töltőállomásokon. A kedvezmény meghosszabbítása jelenleg bizonytalan, miután az intézkedést sürgősségi kormányrendelettel vezették be, amely most lejár. A kormány bizalmatlansági indítványt követő bukása után a kabinet korlátozott jogkörrel működik, így már nem fogadhat el új sürgősségi kormányrendeleteket. Megkezdődött az idei érettségi írásbeli vizsgaidőszaka. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott menetrend szerint hétfőn román nyelv és irodalomból vizsgáztak a végzős diákok. Kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgy következik, csütörtökön, július 2-án a választott tantárgyból adnak számot tudásukról az érettségizők, pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók ismereteit. Az első eredményeket július 7-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én tekinthetik meg dolgozataikat és nyújthatnak be óvást. A végleges eredményeket július 13-án ismertetik. Ezüstérmes lett a Dunaszerdahelyi Dunakupán az FK Csíkszereda labdarúgó csapata. Szabó István együttese a tegnapi döntőben 1-1-es rendes játékidőt követően büntető párbajban maradt alul a házigazda Daccal szemben. Az elődöntőkben a csíkiak 3-1-re legyőzték a magyar bajnok Győri Eto FC-t, Dunaszerdahely 2-1-re verte a délvidéki Topolyát. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megkezdődtek a 16-od döntők. Tegnap este a társházigazda Kanada 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát, ezzel tovább jutott a legjobb 16 csapat közé, ahol a Marokkó-Hollandia meccs győztesével fog játszani. A hétvégén befejeződtek a csoportmérkőzések, kialakultak a 16-od döntő párosításai. Ausztria és Algéria 3-3-as döntetlent játszottak úgy, hogy a hosszabbítás perceiben 1-1 gólt szereztek. Mindkét csapat tovább jutott, Ausztria a csoport második helyén zárva Spanyolországgal, Algéria a 9. afrikai továbbjutóként Svájccal játszik majd a legjobb 32 között. A meteorológusok szerint ma délelőtt is kánikula lesz térségünkben, megélénkülő széljárást és esőt egyáltalán nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 31-32 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám. Terminálból,
1: Terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra. Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
7: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Közérdekű hirdetés következik.
8: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban.
1: Want it?
0: Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk.
1: Wait.
0: Miénk a nyár? Star Rádió.

akiket látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: percet.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
0: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Megkezdődött az érettségi írásbeli szakasza. Kamionstopp van. Nyolcaddöntőbe jutott a társházigazda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Forgalomkorlátozás van ma és holnap az ország 35 megyéjében. A 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek számára az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. Az Országos Út Infrastruktúra Kezelő Társaság tájékoztatása szerint a tilalom mindkét napon 12 és 20 óra között lesz érvényben. A korlátozás nem vonatkozik a személyszállító járművekre, valamint az élő állatokat, romlandó élelmiszereket, postai küldeményeket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket, üzemanyagot, ellenőrzött hőmérsékletű árut, illetve katasztrófa sújtotta területekre, vizet és élelmiszert szállító járművekre. Drágulhat a gázolaj július 1-től, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amely átmenetileg csökkentette az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1-je és június 30-a között érvényben lévő adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkenést eredményezett a töltőállomásokon. A kedvezmény meghosszabbítása jelenleg bizonytalan, miután az intézkedést sürgősségi kormányrendelettel vezették be, amely most lejár. A kormány bizalmatlansági indítványt követő bukása után a kabinet korlátozott jogkörrel működik, így már nem fogadhat el új sürgősségi kormányrendeleteket. Megkezdődött az idei érettségi írásbeli vizsgaidőszaka. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott menetrend szerint hétfőn román nyelv és irodalomból vizsgáztak a végzős diákok. Kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgy következik, csütörtökön, július 2-án a választott tantárgyból adnak számot tudásukról az érettségizők, pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók ismereteit. Az első eredményeket július 7-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én tekinthetik meg dolgozataikat és nyújthatnak be óvást. A végleges eredményeket július 13-án ismertetik. Ezüstérmes lett a Dunaszerdahelyi Dunakupán az FK Csíkszereda labdarúgó csapata. Szabó István együttese a tegnapi döntőben 1-1-es rendes játékidőt követően büntető párbajban maradt alul a házigazda Daccal szemben. Az elődöntőkben a csíkiak 3-1-re legyőzték a magyar bajnok Győri Eto FC-t, Dunaszerdahely 2-1-re verte a délvidéki Topolyát. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megkezdődtek a 16-od döntők. Tegnap este a társházigazda Kanada 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát, ezzel tovább jutott a legjobb 16 csapat közé, ahol a Marokkó-Hollandia meccs győztesével fog játszani. A hétvégén befejeződtek a csoportmérkőzések, kialakultak a 16-od döntő párosításai. Ausztria és Algéria 3-3-as döntetlent játszottak úgy, hogy a hosszabbítás perceiben 1-1 gólt szereztek. Mindkét csapat tovább jutott, Ausztria a csoport második helyén zárva Spanyolországgal, Algéria a 9. afrikai továbbjutóként Svájccal játszik majd a legjobb 32 között. A meteorológusok szerint ma délelőtt is kánikula lesz térségünkben, megélénkülő széljárást és esőt egyáltalán nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 31-32 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Benzonból felvétele június 29-én, hát most már a nyári hónap, az első hónap utolsó napjaiban járunk. Hamarosan július 1-jét köszöntünk, még csak kettőt kell aludni, de nem akarjuk, hogy olyan gyorsan elteljenek ezek a nyári napok. Hát berobbant a kánikula, kérem szépen, a hét első napján nagyon, de nagyon meleg van, úgyhogy nagyon vigyázzatok magatokra a következő órákban. 35 fokot is jeleznek Székelyudvarhelyre, úgyhogy ezt ki kell bírni, ezt csak úgy lehetne kibírni, hogyha tényleg strandon lehetnénk, vagy egy légkondicionált helyiségben. Remélem, hogy vigyáztok magatokra, és arra is odafigyeltek, hogy ne tartózkodjatok sokat a melegben. Rengeteg folyadékot kell fogyasztani. Remélem, mindenki előtt ott van legalább egy pohár víz. Én pedig hozom a hűsítő nyári slágereket. 17 óráig a mikrofonnál Bedő Erika, tartsatok velem a hét első napján is.

0: élet és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
2: You can't touch this.

0: szemem.
1: 3:01. Tegnap azt beszéltük magunk között a városnapokon, hogy az udvarhelyeknek hivatalos szabadnapja kellene, hogy legyen egy ilyen udvarhelynapos hétvége után. Hát, hogy legyen az a hétfő, amikor pihenünk, amikor lazítunk, és a hétvégi nem alvásokat azt ma pótoljuk be. De ez nem így van nyilván, persze, hogy már mindenkinek elindult a munkás hét, elindult a hétfő teljes gőzerővel, és egy brutális hétvégét hagyhatunk magunk mögött, ugyanis nincsenek szavak arra, hogy milyen vagány volt a bagosi koncert például péntek este, vagy mennyire jó hangulat volt a parkban, és hogy milyen fesztivál hangulatot varázsoltak a fiatalok a városi strandra is. Beszélünk még részletesebben a városnapokról a következő percekben, nosztalgiázunk is persze később a Bagosival, hiszen a szívünkbe zártuk azt, hogy ők itt voltak nálunk a stúdióban, és itt voltak Székelyudvarhelyen. David Guetta és Alok felvételével megyünk tovább, hamarosan pedig köszöntjük a névnaposokat is.

kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

nagy slágeret Sirentől 2017-es, hát már 9 éves dalról beszélgetünk. Vörös hőségriasztás van, tehát a párakapuk ma kikerülnek, első segélynyújtópontok készenlétben vannak, az utcákat locsolják a város szinten, és azt ajánlja az alpolgármester úr is, hogy figyeljünk egymásra, tényleg mindenki vigyázzon egymásra, és figyeljünk oda, hogy hol császkálunk, hol járkálunk ebben a nagy hőségben. Köszöntjük a névnaposainkat, június 29-én a Pál és Péter névnap van. A Pál az latin eredetű, a Péter pedig héber görög-latin eredetű. Annyit mondok a Pálról, hogy a név viselőinek sok eredeti és praktikus ötlete van, kedveli mások társaságát, a külsőségek fontosak számára, és ad a környezetükben élők véleményére is. Stílusa lenyűgözően hat másokra. Csupa jót írnak a párról, és itt vannak a Péterek. Erős egyéniséget, függetlenséget és önbizalmat adhat viselőinek ez a keresztnév. Általában kezdeményezőkész, testmozgás kedvelő személyiség kialakulását segíti, a legkevésbé sem hajlandó meghajolni mások akaratának, meglehetősen kemény fejű, kompromisszumra nem hajlandó Péter. És őszintén hangot ad a véleményének bármely helyzetben, nem törődve azzal a határral, melyet átlépve mondandóját már inkább az érzéketlenség, mint az őszinteség jellemzi. Hát, hogy miket írnak a Péterekről, kedves Peti, Péter, Pán, boldog névnapot kívánunk, és természetesen a születésnaposokat is lehet köszönteni 0757-57-51-71 az SMS számunk, vagy a Sztár Rádió Facebook oldalán privátban is írhattok, és kérhettek nyári dalokat. Rózsa Magdi egyik legnyáriasabb felvétele, ugyanis ha nyár van és málnát fogyasztunk, akkor nincsen semmi baj.

0: Megkezdődött az érettségi írásbeli szakasza. Kamionstopp van. Nyolcaddöntőbe jutott a társházigazda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Forgalomkorlátozás van ma és holnap az ország 35 megyéjében. A 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek számára az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. Az Országos Út Infrastruktúra Kezelő Társaság tájékoztatása szerint a tilalom mindkét napon 12 és 20 óra között lesz érvényben. A korlátozás nem vonatkozik a személyszállító járművekre, valamint az élő állatokat, romlandó élelmiszereket, postai küldeményeket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket, üzemanyagot, ellenőrzött hőmérsékletű árut, illetve katasztrófa sújtotta területekre, vizet és élelmiszert szállító járművekre. Drágulhat a gázolaj július 1-től, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amely átmenetileg csökkentette az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1-e és június 30-a között érvényben lévő adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkenést eredményezett a töltőállomásokon. A kedvezmény meghosszabbítása jelenleg bizonytalan, miután az intézkedést sürgősségi kormányrendelettel vezették be, amely most lejár. A kormány bizalmatlansági indítványt követő bukása után a kabinet korlátozott jogkörrel működik, így már nem fogadhat el új sürgősségi kormányrendeleteket. Megkezdődött az idei érettségi írásbeli vizsgaidőszaka. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott menetrend szerint hétfőn román nyelv és irodalomból vizsgáztak a végzős diákok. Kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgy következik, csütörtökön, július 2-án a választott tantárgyból adnak számot tudásukról az érettségizők, pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók ismereteit. Az első eredményeket július 7-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én tekinthetik meg dolgozataikat és nyújthatnak be óvást. A végleges eredményeket július 13-án ismertetik. Ezüstérmes lett a Dunaszerdahelyi Dunakupán az FK Csíkszereda labdarúgó csapata. Szabó István együttese a tegnapi döntőben 1-1-es rendes játékidőt követően büntető párbajban maradt alul a házigazda Daccal szemben. Az elődöntőkben a csíkiak 3-1-re legyőzték a magyar bajnok Győri Eto FC-t, Dunaszerdahely 2-1-re verte a délvidéki Topolyát. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megkezdődtek a 16-os döntők. Tegnap este a társházigazda Kanada 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát, ezzel tovább jutott a legjobb 16 csapat közé, ahol a Marokkó-Hollandia meccs győztesével fog játszani. A hétvégén befejeződtek a csoportmérkőzések, kialakultak a 16-os döntő párosításai. Ausztria és Algéria 3-3-as döntetlent játszottak úgy, hogy a hosszabbítás perceiben 1-1 gólt szereztek. Mindkét csapat tovább jutott, Ausztria a csoport második helyén zárva Spanyolországgal, Algéria a 9. afrikai továbbjutóként Svájccal játszik majd a legjobb 32 között. A meteorológusok szerint ma délelőtt is kánikula lesz térségünkben, megélénkülő széljárást és esőt egyáltalán nem jeleznek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 31-32 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek
3: és

0: szív.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Terminálból, Terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Jelen, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsaszín.
8: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
9: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Közérdekű hirdetés következik.
10: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió.
12: Sztár Rádió.
11: Sztár Rádió.
13: Sztár Rádió.

gyögyörészve, dalolgatva és nosztalgiázva még mindenki azért a városnapok szellemében indította a hetet, és még a városnapok hangulatában folytatjuk ezeket a napokat. Nagyon-nagyon jó volt és élménydús volt az elmúlt három nap. Székelyudvarhely, az udvarhelyi napok jól sikerültek, együtt dobbanó szívek, pezsgéssel teli terek, hangos nevetések, találkozások, ölelések, közös éneklések. A sétatér árnyas fája alatt mindenki megtalálta szerintem a saját pillanatát, voltak jó beszélgetések, inspiráló előadások, esténként pedig fergeteges koncertek. Hát azt hiszem, ami pénteken történt ott a főtéren, az nagyon-nagyon-nagyon rég történhetett, mert hogy még ilyen nem volt állításaik szerint a szervezőknek, hogy ennyien összegyűljenek a Városháza téren, és ennyien énekeljenek együtt például bagosi dalokat. Lehet látni rengeteg fényképet, rengeteg fotó közé van téve már a Városháza oldalán, úgyhogy azokat nézegetve azt hiszem, hogy még nem tudunk betelni, és még egyszerűen azt érezzük, hogy ott vagyunk az udvarhelyi napokon, és ott vagyunk a koncerten is. A Bagosi Brothers Company is kitett egy fényképet, egy drónos felvételt, hogy milyen sokan ott voltak a téren, ki is írták. Köszönjük, Székelyudvarhely, jó volt veletek otthon. Hát persze, hogy jó volt. Biztos vagyok benne, hogy nekik is nagyon jó érzés volt itthon koncertezni, és mivel hogy Erdélyben elég ritkán tudnak koncertezni egy évben, ezért számukra most ez volt a legnagyobb pillanat, hogy Székelyudvarhelyen tudták köszönteni a közönséget. Oda tették a fiúk nagyon magukat, már alapból itt büszkeséggel töltött el bennünket, hogy a Sztár Rádió stúdiójában beszélgethettünk élőben egy 23 perces interjú keretein belül. Azt követően este pedig együtt énekelhettük azt, hogy például Csak a nap felé. Hát ezt a videót tettem közzé, a Sztár Rádió Facebook oldalán láthatjátok ezt a kis részletet, de ígérem nektek, hogy egy összefoglalót is közzé fogunk tenni most a napokban a koncertet illetően. Akik lemaradtak, azok vissza is nézhetik. Nagyjából minden dalt rögzítettem egy 20-30 másodperc erejéig. És a legmeghatározóbb pillanat az a zene volt, amikor tényleg bejött a tömegbe Bagosi Norbi, és azt mondta, hogy csak a nap felé, bármilyen sötétség is van, csak a nap felé. Hát indítsuk így a hetet, és folytassuk így a nyarat, szívünkbe zárva azt a koncertet, ami felejthetetlen lesz szerintem mindenki számára.

Kovács felvétele a 80-as évekből. Két riasztás lépett érvénybe a következő napok időjárásával kapcsolatban. Holnap például június utolsó napján természetesen zápor, zivatar várható. 12 óra és 23 óra között légköri instabilitás lesz térségünkben. Heves záporok, zivatarok és erős, helyenként viharos szél, akár 70-80 km/órás szél, vihar, gyakori villámlások, helyenként jégeső, akár 1-4 cm átmérőjű darabokkal. És rövid idő alatt jelentős csapadék hullhat le, 15-25 liter négyzetméterenként, vagy akár helyenként 30-40 liter is négyzetméterenként. Július elsején pedig déli 12 óra és este 9 óra között sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben. Tehát holnap a viharriasztás, holnap után pedig hőségriasztás. A csúcsértékek 35-38 Celsius fok között alakulnak, és fokozott hőérzeti kellemetlenséget fognak okozni. Székelyudvarhelyen viszont 32-33 fokra lehet számítani, úgy körülbelül, de országosan lesznek olyan települések, ahol a 38 Celsius fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. Vigyáznunk kell magunkra. És az éjszakák sem hoznak sok enyhülést. 17-25 Celsius közötti minimumok várhatók trópusi jelleggel, de hát az az igazi nyár, nem? Amikor a füllett nyári estéken ki tudtak ülni, és ki tudunk ülni egy pántossal felsőben, például az udvarhelyi napokon. Ez be is bizonyosodott a városi parkban, vagy akár a városi strandon, vagy akár a központban, hogy senki nem fázott, és nem kellett ez a fránya Jackie, amit mindig elő kell készíteni, hogyha estére kikészülünk valahova. Úgyhogy teljes mértékben trópusi nyár van itt, kérem szépen. Krisztán és a két utazó, hogyha utaztok ti is valahova szabadságolni, akkor jó utat és balesetmentes közlekedést!

0: I like music.
1: Sztárreklám. Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744-7857-21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

Good Boys és Armin van Buuren felvétele után Switch Disco még belefér a legfrissebb hírek előtt. 13 óra 56 perc, és a legfrissebb híreket majd Katona Zoli fogja elmondani. Többek közt arról is beszámol, hogy megvan a megoldás az iskola hálózati krízisre. Székely udvarhelyen hozza a részleteket.

0: Megoldást találtak az iskolák helyzetére. Büntettek a rendőrök. Kiesős meccsekkel folytatódik a világbajnokság. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A PSZD akadályozza a kormányalakítást az RMDS szerint. Csoma Botond frakcióvezető szerint a pártok között kialakult patthelyzetért az a szociáldemokrata párt a felelős, amely megtagadja a jövőbeli kormány programjáról szóló megállapodások aláírását. A PSZD-s kollégák nem fogadták el a kölcsönös megállapodás gondolatát, jelentette ki Csoma Botond, aki ugyanakkor azt is elmondta, hogy az államfő arra vár, hogy a pártok a megállapodásra jussanak. A közlekedési szabályok fokozott ellenőrzése során összesen 271 bírságot szabtak ki vasárnap Hargita megyében. A megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti szolgálatának akciója a közlekedésbiztonság javítását, a balesetek megelőzését és a leggyakoribb szabályszegések visszaszorítását szolgálta. Az ellenőrzések során 22 járművezetőt ellenőriztek alkoholfogyasztás és kábítószer használat szempontjából, a kiszabott bírságok közül 257 gyors hajtásért, 3 szabálytalan előzésért, 11 pedig egyéb közlekedési szabályok megszegése miatt született. Az intézkedések részeként a rendőrök 11 vezetői engedélyt is bevontak. Döntést hozott a székelyudvarhelyi önkormányzat az iskolakrízissel kapcsolatosan az érintett intézményeke vezetőivel közösen. A mai sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az Orbán Balázs általános iskola 11 elemi osztálya ősztől a Móra Ferenc iskolában és a református kollégiumban kap helyet, az 5-8 osztályok pedig egy helyszínre, a Tompa László iskolába költöznek. Utóbbiak közül 4 osztály légkondicionált konténerekben fog tanulni.
1: 3 helyszínen fognak tanulni a diákok, a 0-4 osztály egy része, 5 osztály a Móra Ferenc iskolába, 6 osztály a református kollégiumba, és sikerült olyan megoldást találni, hogy együtt maradjanak az 5-8-asok, összesen 10 osztály, ők a Tompa László iskolánál fognak tanulni.
0: Mondta híradónknak Simon Károly önkormányzati képviselő, az Oktatási Bizottság elnöke. A Benedekelek Pedagógiai Liceum a következő tanévtől 5 termet használhat a Backa-Madarasi Kisgergely Református Kollégiumban. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka, illetve ezen a héten a legjobb 16 közé jutásért játszanak a csapatok. Ma 20 órától Brazília Japánnal csap össze, majd 12:30-től Németország Paraguay összecsapás lesz. Ma éjszaka 4 órai kezdettel játsszák a Hollandia-Marokkó összecsapást, holnap este 8-tól lesz az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzés, holnap éjfélkor pedig Franciaország Svédországgal csap össze. A hét többi napjain és éjszakáin csapnak össze a következő együttesek. Mexikó Ecuadorral, Anglia Kongóval, Belgium Szenegállal, az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával, Spanyolország Ausztriával, Portugália Horvátországgal, Svájc Algériával, Ausztrália Egyiptommal, Argentína a Zöldfoki Köztársasággal, Kolumbia pedig Gánával játszik a továbbjutásért. Nem enyhül a hőség, ma délutánra is erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 30 fok felett alakulnak, holnaptól már viharokra, záporokra, zivatarokra lehet számítani. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Június 29-ét írunk, és hétfő van, még egyetlen egy napunk maradt a holnapi. Ebből a hónapból aztán majd belecsapunk majd júliusba, aztán jön augusztus, és így tovább, de addig még rengeteg élményben lehet részünk. Megvan tehát a megoldás az iskola hálózati krízisre Székelyudvarhelyen. Hallhattátok a legfrissebb híradóban is. Ma sajtótájékoztatót tartottak a Városháza Orbán Balázs termében. Megszületett a megoldás, és az Orbán Balázs általános iskola 11 elemi, tehát az előkészítőtől a negyedikig tartó osztálya két helyszínen tanul majd az ősztől kezdődő új tanévben. Mégpedig 5 osztály a Móra Ferenc általános iskolában kap helyet, 6 másik osztályt pedig a Backa-Madarasi Kisgergely Református Kollégium fogad be. A Tábor negyedi iskola 5-8 osztályai egy helyszínre, vagyis a Tompa László általános iskolába fognak költözni, úgyhogy 4 osztály az iskola udvarán telepítendő modern, légkondicionált konténer termekben fog tanulni a következő tanévben. Ez a megoldás, és ahogy szokták mondani, ez van, ezt kell szeretni. A Székelyudvarhelyi Oktatási Bizottság elnöke a frissen megszületett megoldást tehát ma ismertette, és a híradóban hallhattatok egy kisebb interjút is ezzel kapcsolatban. A Benedek Elek Pedagógiai Liceum 4 éve fennálló terem problémája ügyében is döntöttek. A tanügyi törvény értelmében egy tanintézmény csak akkor tarthatja meg a pedagógiai státuszt, ha rendelkezik 2 párhuzamos szakirányú osztállyal, és ez okozta a gondot a középiskolában azóta, hogy elindították a 3. osztályt. 3 helyszínen szétszórva volt egy-egy osztályuk, de a következő tanévtől 5 termet használhatnak a Backa-Madarasi Kisgergely Református Kollégiumban, és így rendeződik szerencsére a helyhiány, és ezt Mátyos István vázolta fel, a pedagógiai liceum képviselője. Na, úgyhogy jósoli lesz ugyanúgy a PEDA, refi, és hát reméljük, hogy tényleg az óvisok meg fogják találni a helyüket szegények ősztől, és meg fogják szokni azt, hogy a Mórába, a refibe és a Tompába járhatnak, fognak járni, és reméljük, hogy a szülők is most már lassan meg fognak békülni ezzel a gondolattal, és kibékülnek ezzel a helyzettel. Dua Lipát hozok a folytatásban, legyen Elton Johnnal közösen 2021-es lágerük.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Bailamos, fél három után 5 perccel Enrique Iglesias énekelt, hát elhalasztják a keddi érettségi vizsgát egyébként. A harmadfokú vörös jelzésű hőségriasztás miatt még pluszba lesz egy napja a végzősöknek, hogy tanuljon többet és felkészüljön, mert elhalasztódik. Június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, azaz matematikából vagy történelemből vizsgáztak volna a diákok, de a tárca közlése szerint a vizsga elhalasztásáról a rendkívüli hőség miatt döntöttek, és szerdán, július 1-én tartják meg a matematika és történelem írásbelit. És az érettségi további írásbeli vizsgái ugyanakkor változatlan időpontban fognak zajlani, a profilnak vagy szaknak megfelelő választott tantárból július 2-án, vagyis csütörtökön, aztán a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók pedig július 3-án, pénteken fognak anyanyelvből vizsgázni. Az Oktatási Minisztérium hangsúlyozta, hogy a módosítás kizárólag a kötelező írásbeli vizsgát érinti, és az érettségi további menetrendje az természetesen nem változik. Mi nagyon-nagyon sok sikert kívánunk az érettségizőknek, tényleg tiszta szívemből drukkolok, és kívánom, hogy olyan eredményeket tudjatok elérni majd, amikor közzéteszik, és elolvassátok a jegyeket, amilyenről álmodtatok, és valahogy tudjatok átmenni románból is, mert azért valljuk be őszintén, hogy mindig abból szokott a legnagyobb probléma lenni, és abból fognak a legkisebb jegyek születni, de mi drukkolunk, ügyesek vagytok, és szerintem a székelyudvarhelyi tanulók simán át fognak lendülni az érettségin.

is mi szólunk.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
6: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
5: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
6: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

A Vál már, Valkusz Milán és Marics Peti, hát biztos, hogy ott lesznek ezen a hétvégén a Vibe Fesztiválon. Hamarosan hozom a részletes programajánlót a Vibe Fesztivállal kapcsolatban, mert ugye most július 2-a és 5-e között benépesül ismét a Marosport, lejártak az udvarhelyi napok és lehet menni fesztiválozni a szomszédos megyébe, mégpedig a Vibe-on rengeteg koncert lesz, buli lesz, előadás lesz, és még strandolni is lehet. Két nap, azt írják, 21 óra és 5 perc van a 2026-os Vibe-ig. A visszaszámlálás az el van indítva a vibefestival.ro oldalon. Ott lesz Ellen Walker, Azaria, Inna, Joel Corey, Massano, Vinny Vici, Bialex és a Slap, Valmar, Tédeni. Fú, nagyon-nagyon sok előadó. Curtis, Jude Law, a Doncs zenekar, aztán Lil Frak, Manuel, K. Kevin, Mihály Filuca, Pixa, meg kit említsek meg, hát itthonról, udvarhelyről lesz DJ Cika az egyik sátorban, majd bulit tartani, már csak azért is mondom, mert ugye ő hazai, és rengeteg magyarországi előadóna, meg külföldi, ugye Joel Corey és Ellen Walker, hát ők nem is Magyarországról érkeznek, hanem ők DJ-k, de nem itthon, hanem Ellen Walker, ugye ő norvég zenei producer és DJ. Joel Corey-t pedig már én láttam a Budapest Parkban, ő viszont angol DJ, nagyon-nagyon jó bulit fog csinálni, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy elmenjen az idei Vibe Fesztiválra. És tényleg, hogyha már Ellen Walker és Joel Corey, akkor most meghallgatunk egy Ellen Walkert a hírek előtt, aztán majd hozom napokra lebontva a következő órában, hogy melyik nap, melyik előadót lehet megnézni, és milyen koncerteken lehet részt venni. Itt van a nagy sláger, 2016-os a Faded.

0: Megoldást találtak az iskolák helyzetére, büntettek a rendőrök, kiesős meccsekkel folytatódik a világbajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A PSZD akadályozza a kormányalakítást az RMDS szerint. Csoma Botond frakcióvezető szerint a pártok között kialakult patthelyzetért az a szociáldemokrata párt a felelős, amely megtagadja a jövőbeli kormány programjáról szóló megállapodások aláírását. A PSZD-s kollégák nem fogadták el a kölcsönös megállapodás gondolatát, jelentette ki Csoma Botond, aki ugyanakkor azt is elmondta, hogy az államfő arra vár, hogy a pártok a megállapodásra jussanak. A közlekedési szabályok fokozott ellenőrzése során összesen 271 bírságot szabtak ki vasárnap Hargita megyében. A megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti szolgálatának akciója a közlekedésbiztonság javítását, a balesetek megelőzését és a leggyakoribb szabályszegések visszaszorítását szolgálta. Az ellenőrzések során 22 járművezetőt ellenőriztek alkoholfogyasztás és kábítószer használat szempontjából, a kiszabott bírságok közül 257 gyors hajtásért, 3 szabálytalan előzésért, 11 pedig egyéb közlekedési szabályok megszegése miatt született. Az intézkedések részeként a rendőrök 11 vezetői engedélyt is bevontak. Döntést hozott a Székelyudvarhelyi Önkormányzat az iskolakrízissel kapcsolatosan az érintett intézmények vezetőivel közösen. A mai sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az Orbán Balázs általános iskola 11 elemi osztálya ősztől a Móra Ferenc iskolában és a Református kollégiumban kap helyet, az 5-8 osztályok pedig egy helyszínre, a Tompa László iskolába költöznek. Utóbbiak közül 4 osztály légkondicionált konténerekben fog tanulni.
1: 3 helyszínen fognak tanulni a diákok, a 0-4 osztály egy része, 5 osztály a Móra Ferenc iskolába, 6 osztály a Református kollégiumba, és sikerült olyan megoldást találni, hogy együtt maradjanak az 5-8-asok, összesen 10 osztály, ők a Tompa László iskolánál fognak tanulni.
0: Mondta híradónknak Simon Károly önkormányzati képviselő, az Oktatási Bizottság elnöke. A Benedekelek Pedagógiai Líceum a következő tanévtől 5 termet használhat a Backa-Madarasi Kisgergely Református kollégiumban. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka, illetve ezen a héten a legjobb 16 közéjutásért játszanak a csapatok. Ma 20 órától Brazília Japánnal csap össze, majd 12:30-től Németország Paraguay összecsapás lesz. Ma éjszaka 4 órai kezdettel játsszák a Hollandia-Marokkó összecsapást, holnap este 8-tól lesz az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzés, holnap éjfélkor pedig Franciaország Svédországgal csap össze. A hét többi napjain és éjszakáin csapnak össze a következő együttesek. Mexikó Ecuadorral, Anglia Kongóval, Belgium Szenegállal, az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával, Spanyolország Ausztriával, Portugália Horvátországgal, Svájc Algériával, Ausztrália Egyiptommal, Argentína a Zöldfoki Köztársasággal, Kolumbia pedig Gánával játszik a továbbjutásért. Nem enyhül a hőség, ma délutánra is erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 30 fok felett alakulnak, holnaptól már viharokra, záporokra, zivatarokra lehet számítani. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Érdekességek, közérdekű információk.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: kis áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

legnagyobb slágerek változatosan itt a Sztár délutánban, vibefesztivál.ro. Ígértem nektek, hogy megnézzük, hogy melyik napokon milyen fellépők lesznek. Első nap ugye, az már ott van, hogy másodika. Csütörtökön lehet már vibe-ozni. Csütörtöktől egészen vasárnapig, mert vasárnap este is lehet számítani még a koncertekre. Lesznek állandó programok, tehát többféle sátor van, többféle színpad van. Érdemes lesz szétnézni a Vibe területén, mert tényleg a hatalmas helyen van, állandó programként pedig rengeteg előadást ajánlanak, és mindenféle sátorban mindenféle előadás van, ezt egyszerűen lehetetlen felsorolni, de a vibefesztivál.ro oldalon mindent is meg lehet nézni, és meg lehet találni. Lesznek már koncertek csütörtökön is, olyan rossz maga a weboldal, mert a számítógépen is nagyon nehezen lehet vinni, és nem igazán látod, hogy mikor ki van, csak hogyha legörgeted, felgörgeted, úgyhogy eléggé necces, de csütörtökön lesz például Pixa, Kósz Milán, és Oliver Capri, igen, ő is udvarhelyi DJ, Oliver ügyes, ő volt a Városnapokon is az Újet nagy színpadon. Aztán inkább DJ-k fognak pénteken szórakoztatni mindenkit, még olyan nagy-nagy koncertek, nagy nevek csütörtökön nem lesznek. Igen, Mihály Filuca, a magyarországi énekesnő 8:30-tól lesz a PPC arénában, de fellép Kese is, vagy Mollywood, Belano, ugye az X-Faktor győztese, Sound Noise, Morar, Roland. Ezek a nevek nekem olyan sokat egyébként nem mondanak, de valószínű, hogy többen is ismerik. És akkor ott van a péntek, arra biztos vagyok benne, hogy sokan ott lesznek a Vibe Fesztiválon, mert péntektől már azért elég sokan mennek bulizni. Nos, nézzük a pénteki koncerteket. Érdemes lesz-e a Marospartra elmenni pénteken? Hát persze, 4:18-tól lesz a Valmár koncert. A nagy színpadon, a főszínpadon, tehát 4:18-tól Valmár, 8:30-tól Tédeni, és ez pont úgy egymás után lesz, a Valmár fiúk 8:30-ig koncerteznek, 8:30-tól 9:30-ig Tédeni, 9:30-tól jön Jude Law koncert, és 11:00-tól Döndi Duó, és 12:00-tól lesz Ina, a román énekesnő, tehát Ina koncert lesz 12:00-tól 1:00-ig. Hát azt hittem, hogy nagyobb koncertet fog szervezni, csinálni, de akkor ezek szerint 1 órás koncert az igazából elég is, és akkor innen fog fellépni 12:00-tól pénteken, erre lehet elmenni. Nyilván aztán lesznek bulik, Andrej Kelbezán, ahogy látom, Finta és Small, DJ Botond, és Joel Corey pedig péntek éjjel lesz 1:00-tól 2:30-ig. Na, az nagyon vagány lesz például. Joel Corey-ra érdemes már pénteken ellátogatni, az az arénában lesz. Aki szeretné meghallgatni a norvég DJ-t, bocsánat, az angol DJ-t, mert Ellen Volker a norvég DJ, akkor legyen ott az arénában 1:00-tól 2:30-ig. Ina lejár 1-kor, és utána lehet Joel Corey-zni. Úgyhogy igen, elég jól meg van szervezve. 3. nap szombat, hát BSV és a Genk koncert, ahogy látom, este 7-től, már 4:30-tól, ha jól tudom, itt a táblázaton próbálok eligazodni. Szombaton viszont lesz Azaria, úgyhogy nagyon sokan fel fognak utazni Vásárhelyre emiatt, 9:30-tól kezdődik, 11:00-ig fog koncertezni Azaria. Vini Vici, ő 12:00-tól 1:00-ig, még nézem, hogy ezek amúgy nagy színpad, főszínpad. A PPC arénában lesz Bruno és a Speck, Pici, Kis, Huni, igen. Sok DJ, meg sok előadó, ugyanúgy. És akkor vasárnap, ha jól tudom, akkor lesz a Bialex koncert, azért hagytak nagy neveket vasárnapra is, mert Bialex és Ellen Walker például vasárnap lesz. Este 8:00-tól kezdődik a Bialex koncert a nagy színpadon, Pogány induló este 10:00-től, és Ellen Walker vasárnap 12:00-kor lesz, 12:00-tól 1:00-ig. Azt a mindenit. A norvég DJ-t vasárnap éjjelre rakták. Manuel lesz 9:00-től, és Curtis 11:00-tól. Úgyhogy ezekre a koncertekre lehet maradni még vasárnap is. Lil Frak és Como and the Cooked, Chaos Disco. Na, úgyhogy lesz itt minden vasárnap is. Hú, nagyon sok, nagyon-nagyon sok előadó, nagyon sok színpad, nagyon sok sátor, úgyhogy a Vibe Fesztivál 100%-ra biztos vagyok benne, hogy benépesül, és hát akkor Bialex koncertre hangolódunk, Nagy Bogival közösen, ez a legfrissebb daluk.

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Zsida és a fekete rúzs. Hát még fekete rúzsal is kifesthetjük a szánkat, miközben VB meccseket nézünk. Ma is lesznek nyilván mérkőzések. Képzeljétek, hogy lehet szurkolni Brazíliának vagy Japánnak. Este 8-tól ők fognak összecsapni, és 12:30-kor kezdődik Németország-Paraguay meccs. Hajnali 4-kor pedig Hollandia-Marokkó mérkőzésre lehet számítani. Hogyha esetleg nem tudtok aludni ebben a melegben, akkor be lehet kapcsolni a televíziót. Holnap este 8 órakor Elefántcsontpart Norvégia, és éjfélkor pedig Franciaország Svédországgal fog játszani. Hát elég későn vannak ugye a jó meccsek, nehéz fent maradni és nem belealudni, legalábbis amiket hallottam a városnapokon a borudvarban beszélgetni, hogy szinte alig tudok megnézni egy meccset, hát mindig belealszok. Na, azért jó lenne ezeket a jó meccseket nem aludva végignézni, hanem tényleg éberen, mert hogy még szerdán lesz Mexikó-Ecuador, és Anglia pedig a kongói DK-val fog összecsapni. Na meg még szerdára látom írva Belgium-Szenegál, és már csütörtökön lesz Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina, csütörtökön lesz Spanyolország-Ausztria este 10-től, az mondjuk még érdekelhet engem is. Ó, és éjjel 2-kor lesz Portugália-Horvátországgal, na ne! Hát ne, akkor péntek éjjel nem fogunk aludni már, mint csütörtök éjjel, péntekre virradóra, hát Portugália-Horvátország meccs éjjel 2-től körülbelül 3:30-ig lejár. Nagyon sokan szerintem meg fogják nézni ezt a meccset, kíváncsi vagyok tényleg, hát aztán Cristiano Ronaldo is benne fog játszani. Miért pont éjjel van az a meccs? Miért nem 10-től, vagy miért nem este 8-tól? Nem tudunk ebbe beleszólni. Péntek reggel pedig Svájc-Algéria meccs lesz, és péntek este Ausztrália Egyiptommal csap össze este 9-től. Na, hát ez nagyjából az információ erre a hétre, nyilván még utána is lesznek meccsek, de én szerintem, amikor tehetitek, akkor nézzétek ezeket a VB foci meccseket, mert egy jó darabig biztosan nem lesz, amikor már a döntő is lejár. Július 19-én lesz a döntő. Pitbull és Kesha érkezik.

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
4: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
3: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
4: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
3: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
5: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Lady Gaga, a 16-szoros Grammy-díjas olasz származású amerikai énekes, aki most már 40 éves, március 28-án töltötte be a 40. életévét. Szeretjük Lady Gagát! Bob Sinclair felvétele a folytatásban, valamint BSV is érkezik még a híradó előtt, 15 óra 54 perc jelenleg aztán. Hamarosan meghallgatjuk a 16 órás híreket, és belecsapunk a Sztár délután utolsó órájába. Somewhere

0: Megoldást találtak az iskolák helyzetére. Büntettek a rendőrök. Kiesős meccsekkel folytatódik a világbajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A PSZD akadályozza a kormányalakítást az RMDS szerint. Csoma Botond frakcióvezető szerint a pártok között kialakult patthelyzetért az a szociáldemokrata párt a felelős, amely megtagadja a jövőbeli kormány programjáról szóló megállapodások aláírását. A PSZD-s kollégák nem fogadták el a kölcsönös megállapodás gondolatát, jelentette ki Csoma Botond, aki ugyanakkor azt is elmondta, hogy az államfő arra vár, hogy a pártok a megállapodásra jussanak. A közlekedési szabályok fokozott ellenőrzése során összesen 271 bírságot szabtak ki vasárnap Hargita megyében. A megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti szolgálatának akciója a közlekedésbiztonság javítását, a balesetek megelőzését és a leggyakoribb szabályszegések visszaszorítását szolgálta. Az ellenőrzések során 22 járművezetőt ellenőriztek alkoholfogyasztás és kábítószer használat szempontjából, a kiszabott bírságok közül 257 gyors hajtásért, 3 szabálytalan előzésért, 11 pedig egyéb közlekedési szabályok megszegése miatt született. Az intézkedések részeként a rendőrök 11 vezetői engedélyt is bevontak. Döntést hozott a székelyudvarhelyi önkormányzat az iskolakrízissel kapcsolatosan az érintett intézményeke vezetőivel közösen. A mai sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az Orbán Balázs általános iskola 11 elemi osztálya ősztől a Móra Ferenc iskolában és a Református kollégiumban kap helyet, az 5-8 osztályok pedig egy helyszínre, a Tompa László iskolába költöznek. Utóbbiak közül 4 osztály légkondicionált konténerekben fog tanulni.
1: 3 helyszínen fognak tanulni a diákok, a 0-4 osztály egy része, 5 osztály a Móra Ferenc iskolába, 6 osztály a Református kollégiumba, és sikerült olyan megoldást találni, hogy együtt maradjanak az 5-8-asok, összesen 10 osztály, ők a Tompa László iskolánál fognak tanulni.
0: Mondta híradónknak Simon Károly önkormányzati képviselő, az Oktatási Bizottság elnöke. A Benedekelek Pedagógiai Liceum a következő tanévtől 5 termet használhat a Backa-Madarasi Kisgergely Református kollégiumban. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka, illetve ezen a héten a legjobb 16 közé jutásért játszanak a csapatok. Ma 20 órától Brazília Japánnal csap össze, majd 12:30-től Németország Paraguay összecsapás lesz. Ma éjszaka 4 órai kezdettel játsszák a Hollandia-Marokkó összecsapást, holnap este 8-tól lesz az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzés, holnap éjfélkor pedig Franciaország Svédországgal csap össze. A hét többi napjain és éjszakáin csapnak össze a következő együttesek. Mexikó Ecuadorral, Anglia Kongóval, Belgium Szenegállal, az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával, Spanyolország Ausztriával, Portugália Horvátországgal, Svájc Algériával, Ausztrália Egyiptommal, Argentína a Zöldfoki Köztársasággal, Kolumbia pedig Gánával játszik a továbbjutásért. Nem enyhül a hőség, ma délutánra is erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 30 fok felett alakulnak, holnaptól már viharokra, záporokra, zivatarokra lehet számítani. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music. Star reklám. Terminálból,
1: terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra. Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. A részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Na, és az egyik legnagyobb slágere ugye az esőernyő. Arra viszont lehet már holnap után szükségünk lesz, habár itt nem lehet hinni már a meteorológiai előrejelzéseknek és az időjárás jelentéseknek sem telefonon, sem pedig a számítógépen, sem pedig a televízióból, mert mutat egyet és van más, hát mára például alig mutatott felhőt, és hát íme be is van borulva már egy jó ideje Széke udvarhelyen. Holnapra viszont mutatja az esőt, úgyhogy azért esőernyő legyen nálatok a délután folyamán, mert elég zápor, zivatar várható itt 4 óra, 3 óra magasságában, legalábbis az előrejelzések szerint. Aztán lássuk, mi lesz holnap. Meleg az lesz, 33 fok szerdán is, 31, csütörtökön 29, és aztán péntek szombatra mutat esősebb időjárást, és csupán 23-26 fok között alakulnak a nappali csúcsértékek. Ennyire fog lehűlni idézőjelesen a hétvége folyamán. Jövő héten viszont már újra felmelegszik, és július első hetében 24-25 fokot lehet mérni. Szerintem az új rendben is van, és jövő hétvégére pedig már 28 Celsius fokra lehet számítani, ismét visszatér a meleg, a kánikula, és júliusban úgy látom, hogy azért esőmentes napok következnek, úgyhogy igen, ez a hatalmas vörösjelzésű hőségriadó, ez csütörtökön fog lejárni, azután már egy picit elviselhetőbb meleg lesz, és nem fogjuk érezni annyira ezt a levegőtlenséget. De annál inkább érezzük a nyarat és a jó zenéket itt a 100.8-on. Hozok egy Sissy Catch felvételt, 1986.

A Neoton Família és a szerencsejáték. Hát a szerencsejáték megítélése azért kettős, mivel egyszerre nyújthat szórakozást és hordozhat komoly kockázatokat. A hatása teljesen az egyén kontrolljától függ. A pozitív oldala, hogyha kontrollált keretek között zajlik a szerencsejáték, az ugye akkor kikapcsolódás jelent. Egy kis lottózás például, sorsjegy vagy épp sportfogadás. Most ugye foci VB van, azért beleférnek ezek a sportfogadások, izgalmasabb úgy a mérkőzés, hogy drukkolni, hogy na most még kell rúgni egy gólt, mert ha berúgtad ezt a gólt, akkor lehet, hogy holnap nyerek 300-400 lejt, de egyszerre pedig idegölő is, mert hogyha nem rúgna a gólt, akkor elmegy a szelvény. Jó élmény tud lenni ez a szerencsejátékoskodás, de van negatív oldala is, ugye? Nagyon sok pénzügyi veszteséggel jár, függőség kialakulhat, és családi, valamint anyagi krízis is lehet belőle. Mikor jó a szerencsejáték? Hát kizárólag akkor, hogyha szórakozásként tekint rá valaki, és nem pénzkereseti forrásként, tehát a munka az pénzkereseti forrás, de a szerencsejáték az nem, az csak szórakozás, azt úgy kell felfogni. És csak is olyan összeget szabad kockáztatni, amelynek elvesztése egyáltalán nem hiányzik a családi költségvetésből. Isten ments egy kocsi árát, vagy egy ház árát. Én már hallottam ilyent egyébként. Ennyit a szerencsejátékról. Van közlekedési információnk, mégpedig ami a holnapi napot illeti, ha jól láttam, akkor ezzel kapcsolatban volt kitéve info. Értesítik a gépkocsi vezetőket, hogy június 30-án 8 és 12 óra között a csatornahálózat javítása miatt a Harvíz RT lezárja a Győzelem utca egyirányú szakaszát a Lakatosok és a Kóskároly utca közötti szakaszán. Úgyhogy kérik majd a jelzett időpontban használjátok a párhuzamos utcákat, tehát reggel 8 és 12 óra között útlezárás lesz. Holnap reggel egyébként, ha minden igaz, akkor én leszek a Vekker műsorban, úgyhogy együtt fogunk ébredni, valószínű, még el fogom mondani ezt a közlekedési infót, és még egyebet is, hogyha lesz természetesen. Zenélgettünk tovább még pár perc erejéig, aztán elbúcsúzok, és reggel újra itt leszek.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

és Robin Schulz felvétele a Sztár délután utolsó percében. Dr. Béres és Berkes Olivér felvételével fogok elköszönni. Holnap reggel jövök, és 6 óra után pedig együtt indítjuk a napot, keddet, június utolsó napját, és majd szerdán ismét a Sztár délutánban leszek. Addig is minden jót, kellemes délutánt mindenkinek, jó pihenést, jó sétát, és jó munkát, kitartást a munkához. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Holnap találkozunk reggel. Sziasztok!

0: like music. Sztár reklám.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.

0: Megoldást találtak az iskolák helyzetére, büntettek a rendőrök, kiesős meccsekkel folytatódik a világbajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A PSZD akadályozza a kormányalakítást az RMDS szerint. Csoma Boton frakcióvezető szerint a pártok között kialakult patthelyzetért az a szociáldemokrata párt a felelős, amely megtagadja a jövőbeli kormány programjáról szóló megállapodások aláírását. A PSZD-s kollégák nem fogadták el a kölcsönös megállapodás gondolatát, jelentette ki Csoma Botont, aki ugyanakkor azt is elmondta, hogy az államfő arra vár, hogy a pártok a megállapodásra jussanak. A közlekedési szabályok fokozott ellenőrzése során összesen 271 bírságot szabtak ki vasárnap Hargita megyében. A megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti szolgálatának akciója a közlekedés biztonság javítását, a balesetek megelőzését és a leggyakoribb szabályszegések visszaszorítását szolgálta. Az ellenőrzések során 22 járművezetőt ellenőriztek alkoholfogyasztás és kábítószer használat szempontjából, a kiszabott bírságok közül 257 gyors hajtásért, 3 szabálytalan előzésért, 11 pedig egyéb közlekedési szabályok megszegése miatt született. Az intézkedések részeként a rendőrök 11 vezetői engedélyt is bevontak. Döntést hozott a Székelyudvarhelyi Önkormányzat az iskolakrízissel kapcsolatosan az érintett intézményeke vezetőivel közösen. A mai sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az Orbán Balázs általános iskola 11 elemi osztálya ősztől a Móra Ferenc iskolában és a Református kollégiumban kap helyet, az 5-8 osztályok pedig egy helyszínre, a Tompa László iskolába költöznek. Utóbbiak közül 4 osztály légkondicionált konténerekben fog tanulni.
1: 3 helyszínen fognak tanulni a diákok, a 0-4 osztály egy része, 5 osztály a Móra Ferenc iskolába, 6 osztály a Református kollégiumba, és sikerült olyan megoldást találni, hogy együtt maradjanak az 5-8-asok, összesen 10 osztály, ők a Tompa László iskolánál fognak tanulni.
0: Mondta híradónknak Simon Károly önkormányzati képviselő, az Oktatási Bizottság elnöke. A Benedekelek Pedagógiai Liceum a következő tanévtől 5 termet használhat a Backa-Madarasi Kisgergely Református kollégiumban. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka, illetve ezen a héten a legjobb 16 közé jutásért játszanak a csapatok. Ma 20 órától Brazília Japánnal csap össze, majd fél 12-től Németország Paraguay összecsapás lesz. Ma éjszaka 4 órai kezdettel játsszák a Hollandia-Marokkó összecsapást, holnap este 8-tól lesz az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzés, holnap éjfélkor pedig Franciaország Svédországgal csap össze. A hét többi napjain és éjszakáin csapnak össze a következő együttesek. Mexikó Ecuadorral, Anglia Kongóval, Belgium Szenegállal, az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával, Spanyolország Ausztriával, Portugália Horvátországgal, Svájc Algériával, Ausztrália Egyiptommal, Argentína a Zöldfoki Köztársasággal, Kolumbia pedig Gánával játszik a továbbjutásért. Nem enyhül a hőség, ma délutánra is erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 30 fok felett alakulnak, holnaptól már viharokra, záporokra, zivatarokra lehet számítani. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Like music. Sztárreklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: macskösöm, minek az a bolondzsanga? Tudod, hogy magadnak árt a szelet? Miért nem lazulsz, hogy iszol egy koktélt, vagy egy port, vagy valami?
1: Tudom, bratyász, hogy nem jó, de mégis csinálom. Igazad van. De hát ilyen vagyok, én már sose változok.
0: Na jó van, vigyázz magad, röcskösöm.

0: like music. Star reklám.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Próbáld ki a Fitfeel fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
4: Fitfeel. Az egészségért és a szépségért.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: I like music. Star reklám.
1: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: teljes áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
0: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből.

0: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: lemezszerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt, a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music. Sztár reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külés beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: és Áron. Nézd be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
0: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallotta.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
0: Reklámot hallottak!
4: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Még itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Egyetlen hosszú köves út, sok ezer kép. Egyetlen ember, ki az élet völgyében milliónyit lép. A sors

Szép is lenne, de hinni nehéz, miben is kellene. Valahol valakik tudják már a választ, talán mindenre. Nem is tudom, nehéz most nagyon. A gondolatok csak kavarognak a fejemben. Mit vessek most papírra, mi jó vagy mi helytelen? Nem könnyű ilyen helyzetben. Jó lenne most inkább a világot óriásként látni. Csak futni előre, hogy utamon senki meg ne válik. Jó lenne, ha mesék élnének,

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.